A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Csodás hétfő hajnalt kívánok, június 15-e van, úgyhogy az első útunk menetrend szerint a naptárhoz vezet. Ilyenkor nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Jolánnak, és persze a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. Ezen a napon két igazi, monumentális hazai kulturális mérföldkőre is emlékezünk. Pontosan 99 évvel ezelőtt született Foki Otto, animációs filmrendező, akinek a legszebb gyerekkori emlékeinket köszönhetjük. Az ő keze munkáját dicséri Misi Mókus, Mirmur, a legkisebb ugrifüles, és persze az ország első ikonikus tévémacia is. Ha pedig még messzebb utaznánk az időben, kerekem 182 évvel ezelőtt ezen a napon nyerte meg Erkel Ferenc a Kölcsei himnuszának megzenésítésére kiírt pályázatot. A zsűri 13 pályamunka közül választotta ki Erkel dallamát, mely aztán a teljes magyarság közmegegyezéses nemzeti imádsága lett. Úgyhogy kezdjük így, ezekkel az információkkal felvértezve a hetet. Jön már is egy újabb hazai dal a folytatásban, ezúttal a Disco Drámától. Itt a Senki Más, a Petőfi.

0: slágereit is itt hallod.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

minden magyar ez a Petőfi Rádió. Ha az elmúlt napok füllettsége után már esetleg vágytál volna egy kis felfrissülésre, akkor a mai időjárás garantáltan a kedvedre tesz majd, mert hogy egy átvonuló front mögött változóan felhős napos, friss idő vár ránk, és a legjobb hír, hogy az esőtől már nem kell tartanunk, ami pedig a hőmérsékleteket illeti, a kellemes 15 fokos hajnali minimumok után napközben, mondhatni mérsékelten meleg, elviselhető 24 fokra van kilátás, úgyhogy megsülni még nem fogunk egyelőre, mert hogy aztán a hétvége felé beköszönt a kánikula, ha minden igaz. Most viszont még a hétindításra koncentráljunk, a folytatásra. Vavra Bence érkezik, már is ez a térkép, itt a Petőfin. Nem csúszik az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És már indul is egy újabb óra a hét legnehezebb napjából, vagyis a hétfőből, de ilyen zenékkel sokkal könnyebb lesz átvészelni, úgyhogy tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, jön mindjárt a The Sign csapata, itt lesz Pádár Szilvi is, de előbb az Acoustic Planettől szól a nyári zápor.
0: Itt egy újabb óra. Kizárt.

Jazzy Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A folytatásban pedig Dori Mócival indítjuk a hetünket, vagyis Rimóci Dórival, aki a Suzy című zenében kapcsolódási nehézségekről és a múltból hozott traumákról énekel nekünk. Ő maga úgy fogalmazott, hogy ez a dal arról szól, honnan jön, hol tart most, és hogyan próbálja megtalálni saját magát. A témát viszont egy kifejezetten öniróniával teli, könnyedebb popslágerben mondja el. Kamu country hangulatban, a befordulás helyett, és egyébként igaza is van. Jöjjön most Dori Mócé és a Suzy, itt a Petőfi.

0: ünnepség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, petőfirádió.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gondolkodtál már azon, mi zajlik a Teve utcai rendőrpalota szigorúan zárt ajtajai mögött? Na most szombaton a múzeumok éjszakáján, vagyis június 20-án végre te is beleshetsz a kulisszák mögé, mert hogy este 6 órától egészen évfélig olyan területekre juthatunk be, ahova civilként egyébként esélytelen lenne a belépés. Kipróbálhatjuk a hazugságvizsgálót, a szimulációs lézerlövészetet, de testközelből ismerhetjük meg a segélyhívó központ működését, a modern drónokat és a rendőrkutyák munkáját is, sőt egy nagyon szuper retro állomással még a 80-as évek hangulatát és a legendás kocseknyalókát is visszahozzák nekünk. Fontos info, hogy a benti programok többsége előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy érdemes időben lecsapni a helyekre online. Készülj tehát a nyomozásra a múzeumok éjszakáján a Teve utcai rendőrpalotában. Nos pedig megyünk tovább egy újabb hazai dallal, itt van Szalai Anna Mária és Telek Attila. Ez a 100-szor is a Petőfim.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: 06 30 30 30 380
1: as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A műsorajánló után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hazai kedvencek, különlegességek nagy dózisban, hétfőn hajnalban is itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Találkozhatsz majd a Tajga Pír csapatával, de előbb Járóka Linda és a Barga Richard duettje érkezik hozzánk. Ez a szuperérzékeny.
3: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Vidéki Rádió, ahol minden magyar. A hétfő hajnalodba hozom az Edgárt, a csapat frontembere dr. Steyer Edgár, aki egyébként jogászként dolgozik, a basszusgitáros Makhajda Bence, mellettük Monostori Barnabás gitározik, és Manga Mihály dobol. A Veled utazom című zenéjükkel kerültek igazán a figyelem középpontjába, már egy világzene felé nyitó változatban is tovább gondolták. Az Edgár nem egy egyszeri fellángolásnak tűnik, hanem egy olyan zenekarnak, melyben bőven van perspektíva. És ha ismerősek, nem véletlen, találkozhattál már velük a Dal című műsorban, illetve a Hajrá Magyarok élő stúdió koncertsorozatunkban is. Itt az Edgár és a Veled utazom, a Pető.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A hétfő hajnalodban Fekete Mátyást hozom már is, aki egy mély önleleplező zenét hozott össze, ami egyébként a párkapcsolatok legnagyobb csapdájára figyelmeztet, az ellaposodásra. Na, a dalszerző korábban őszintén bevallotta, hogy a saját szerelmi botlásai és megélt hibái ihlették ezeket a sorokat. A dallal arra szeretne emlékeztetni mindannyiunkat, hogy a boldogság és a törődés nem magától értetődő. A belső tűzért és egymásért bizony nap mint nap tennünk kell, meg kell dolgoznunk, úgyhogy figyeljünk oda. Fekete Mátyás jön, és a látom már, itt a Petőfi.

0: Magyarország termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petőfiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ma is ébredezzünk együtt hazai szerék társaságában, itt a Petőfin. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, nem sokára találkozhatsz Pili Barnával, hozom a Dirty Slippers csapatát is, akik garantáltan kipattintják a szemünket, most pedig finoman, könnyedén ébredezünk Szederrel, ez a Bullócska.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Hajrá Magyarok élő stúdiókoncert sorozatunk hamarosan nyári szünetre megy. Az utolsó hetet indítjuk el. A mai napon az Anna és az Ötös busszal, holnap a Lilian Quartettel, szerdán a Trazsé zenekarral, csütörtökön Nikosszal találkozhatsz egy akusztikus koncert keretein belül, illetve pénteken ezt az évadot Kozombolis zárja majd. Ne feledd, hogy minden hétköznap 13 órától, tehát élő stúdiókoncertek, ezeket persze nyomon követheted itt a Petőfin, illetve be is kukkanthatsz a kulisszák mögé a stúdiókba a Petőfi Rádió YouTube csatornáján, valamint Facebook oldalán keresztül. Tehát hajrá magyarok, és jó ébredezést! A folytatásban a Firkin csapatával, ez a Csak annyit mondanék a Petőfin. Megadom magam, legyen, hogy

0: bárhol jársz, bármit csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Tegnap óta csak rád tudok gondolni, és

0: összes magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép jó reggelt! A tegnapi komolyabb viharok és égesők után végre fellélegezhetünk egy kicsit. Jó hír, hogy a front mögött ma már teljesen elvonul az eső, és egy változóan felhős, napos hétfőt kapunk. A hűvösebb 15 fokos hajnal után, délután egy igazán kellemes 24 fokos maximumra számíthatunk, ami a füllett napok után azért igazi ajándék. Tessék jól kihasználni és élvezni ezt a mérsékelt meleget, mert a hétvégéhez közeledve állítólag kíméletlenül berobban az igazi kánikula, szóval nincs mese, fel kell, hogy készüljünk, például jégkockákkal, vagy éppen ventilátorokkal. Jó reggelt, jó ébredezést, rengeteg jó hazai zene társaságában ma is itt a Petőfin, a folytatás a Liliumé, ez a Maszkurával közös Vihar előtt.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A folytatásban rajtól a Halló Magyarok Habóczky Máté kollégámmal, úgyhogy én köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt órákban. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Délután 4 órától találkozunk újra, akkor is számítok majd rád. Legyen nagyon szép a hétfőd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

szerkesztők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfi.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Létrejött az amerikai-iráni béke megállapodás, országos razzia kezdődik az utakon. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán Kántor Jánosi közelében a Budapest felé vezető oldalon egy kis teherautó az oldalára borult. A 261-es kilométernél a forgalom csak a leállósávon halad. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá a szemben állók képviselői. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsa ország olaj és energia termékeire kivetett szankciókat is kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, nem gyárt atomfegyvereket. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója Franciaországban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkolt, a rendőrség könnygázt is bevetett. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát, jólétét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Megújulhatnak a HÉV pályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal. Új vonatokat szereznének be, valamint fejlesztenék a villamos hálózatot. Egy hetes közúti ellenőrzést tart a rendőrség mától. Pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton razzia is lesz. Az európai akció részeként kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napközben csökken a felhőzet, mindenhol sok lesz a napsütés, de elszórtan még előfordulhatnak záporok vagy viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26 fok, este 13-19 fok lesz. A hét második felében melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, 2026. június 15-én hétfőn. Itt vagyunk a hónap közepén és a hét elején, no meg a tanév vége felé. Ez a Halló Magyarok, a magyar kedvencek ma is kísérik az ébredést. Kezdés Paulinával, jön az összes nő.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki

0: lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: A nyári szünet előtt ezen a héten még várnak koncertek. Ma délután az Anna és az Ötös Busz nevű formáció játszik nálunk. 2025. szeptemberében alapította meg Stélo Márk a csapat, kisebb-nagyobb változtatásokkal aztán tényleg összeállt, azóta pedig koncerteznek. Májusban az első 4 számos EP-jük is megjelent. Egy budapesti alternatív rock zenekarról van szó egyébként, de más zenei műfajokat is érintenek. Legközelebb majd jövő héten láthatod őket a fővárosban. No meg ma délután 13 órától nálunk a stúdióban, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben követheted a koncertjüket. A következő pillanatokban pedig a kávészünet munkásságába tekintünk bele, s ha már koncertek, ők a hétvégén majd Budakeszin és Galgahévízen is játszanak. Ez a rohadt alma, itt a Petőfi.

0: olyan rutinból jól a napod.
1: Az Ivan and the Parazol segítette a rutinos napindítást. Jó reggelt kívánok! Tegnap volt a véradók világnapja, a rendszeres véradás pedig nagyon-nagyon fontos, hogy biztosított legyen a biztonságos vérkészletek folyamatos utánpótása. A nyári időszakban is igaz ez, hogyha egészséges vagy, akkor nagy köszönet neked is, hogyha hozzájárulsz a jó ügyhöz, ha teheted, akkor adj te is vért. Én pedig adom a hét indításhoz szükséges magyar kedvenceket a fél hetes hírek után Ákossal. Felemelt mindjárt a Petőfi.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Drágám, az a tányér a dédié volt.
4: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartása.

0: tartalmú Urzinol tabletta.
1: Ne várj, használd az Urzinolt!
0: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Egy reggel indulhat így is.
3: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
4: One, two, three, let's go!
3: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indít.

0: reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Változékony idő lesz, záporokkal. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvényt. Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők Genfben.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán Kántor Jánosi közelében a Budapest felé vezető oldalon baleset történt. A 261-es kilométernél a leállósávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Megnyitják ma Ukrajnával és Moldovával a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, amely az uniós csatlakozási folyamat alapja, jelentette be korábban az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöke. António Costa és Ursula von der Leyen közös nyilatkozatában közölte, az alapvető kérdéseket átfogó fejezet csoport az EU alapvető értékeit, illetve elveit foglalja magában, a jogállamiságtól az erős demokratikus intézményekig. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz elnökkel. Az amerikai elnök biztosította Vlagyimir Putyint, hogy a harcok beszüntetése érdekében készhatni az európai országokra és Ukrajnára a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón. Putyin a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát. Trump elnök Volodymyr Zelenszkijjel megvitatta a béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. Erőszakba torkolt Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt vetett be. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Ma Franciaországban tartják az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját. Genf Evian városától mintegy 50 kilométerre fekszik, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van. A zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát is bedeszkáztak. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját. A perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Népszavazáson utasították el a svájciak azt a javaslatot, miszerint 10 millió főben maximálnák az ország népességét. A voksolók 55%-a ellenezte a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot. A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti, Svájc és főkereskedelmi partnere az EU között. Svájc lakossága jelenleg valamivel több, mint 9 millió, ennek 28%-a külföldi.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírpercek.
2: Újabb dokumentumokat mutatott be a miniszterelnök arról, hogy az Orbán kormány menekült tábort akart létrehozni Vitnyéden. Magyar Péter szerint 2024. augusztus 21-én volt az a kormányülés, ahol ezt először leírták. Magyar Péter kiemelte, hogy az Orbán kormány a kampányában a Tiszát vádolta azzal, amit igazából ők tettek, közben pedig átverték a magyar embereket.
3: Ők ezt a tábort elkezdték megépíteni, körülbelül 1 milliárd forint közpénzt költöttek már rá. Láthatóak a fotók, hogy milyen állapotban volt szeptember végén. Már az egyik épületbe költözhető állapot rengeteg emeletes ággyal, felújított mosdókkal. És az egész azért nem nyílt meg végül, és azért nem hoztak oda migránsokat, és hajtották végre Brüsszel utasítását, ahogy ők szokták mondani, mert mi szeptember 11-e után ebbe beleálltunk.
2: Magyarországon ma azért nincs migránstábor, mert az Orbán kormány nem hozott létre egyet sem, a korábban működőket pedig bezárta. Így reagált a Fidesz, illetve azt követeli, Magyar Péter se hozzon létre migránstáborokat, és haladéktalanul jelentse be, hogy nem hajtja végre az EU migrációs paktumát. A miniszterelnök úgy reagált, miután a Fidesz lebukott azzal, hogy 2024-ben migránstábort kezdett építeni. Bocsánat kérés helyett őket, vagyis a kormányt szólítja fel, hogy ne építsen táborokat. Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél tényleg nincs lejjebb. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális, valamint lakhatási programokat indítana. Vitézi Dávid miniszter elmondta, ha megérkeznek az uniós források, akkor még a kormányzati cikluson belül elkészülhet a Szeged és Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal. Felújíthatják a HÉV pályákat, új vonatokat szereznek be, és fejlesztik a villamos hálózatot is.
4: Közel 2 milliárd eurót haza tudunk hozni hévek cseréjére, tehát a Szentendrei, a Csepel és a Ráckevei hév vonatainak cseréjére, illetve az Intercity flotta megújítására, ami gyakorlatilag 200, az óriási szám. Ez nagyjából a magyar flotta kétharmada.
2: November 1-ig meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel gyermekvállalás határidejét, miután több ezer párnál nem teljesültek a hitel feltételei. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormány egyéb kedvezményeket is tervez, egyeztetnek a bankokkal, hogy csökkenthessék a kamatokat, és a nem várt helyzetekre is figyelemmel lesznek. Ilyen például a válás vagy az egyik szülő halála. A kormányfő kiemelte, hogy a csoknál is lehetnek könnyítések.
3: A csok szabályozását úgy szeretnénk megváltoztatni, hogy válás esetén ne kelljen visszafizetni azt az összeget, mivel azt tulajdonképpen a gyermek kapta, vagy a gyermekek kapták arra, hogy emberhez méltó jó körülmények között tudjanak felnőni, és ők nem tehetnek arról, hogy a szüleik esetleg az ő megszületésük után, közben megromlott viszonyuk miatt elválnak.
2: A szabályozásnál arra is figyelnek, hogy kiszűrjék a visszaéléseket, és ne lehessen fiktív válással elkerülni a támogatás visszafizetését.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Átlagosan 2300 forint körüli órabért kínálnak a foglalkoztatók a diákmunkásoknak. Ez derült ki az ELTE iskola szövetkezet beszámolójából. Kiemelkedő bérezése a telekommunikációs, illetve informatikai területen számíthatnak a fiatalok, akiknek 25 év alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. A tapasztalatok szerint a diákok szívesen vállalnak nyári munkát a kiskereskedelem, a vendéglátás és a turizmus területén, de az igazi sláger továbbra is a strand, ahol a főszezonban több pozícióból is lehet választani, mondta Matabovszki Dániel, a Sóstú Gyógyfürdő ZRD vezérigazgatója.
5: Egészen széles itt a munkaköröknek a spektruma. Úszómesterek is, csúszdőrök is érkeznek, pénztárosok is vannak, de a kertészeti munkákban is részt vesznek a diákok.
2: Holnap kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház ad otthont. A versenyprogramban 14 előadás szerepel, 7 nagy színpadi és 7 stúdió produkció került be, számolt be a részletekről Bocskor Salló Lóránt, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgató helyettese. A szervezők díjazzák is a legkiemelkedőbb produkciókat, köztük a legjobb előadást és a legjobb alakítást.
6: Reál időben tudunk kapcsolódni, akár érzelmileg, akár intellektuálisan, nem csak egymáshoz a színpadon, hanem magához a befogadóhoz is. Mi vagyunk talán az utolsó művészeti bástya, amelyik egy ilyen konkrét érzelem-érzelem, intellektus-intellektus kapcsolódással töltheti fel mindennapi életünket.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napközben csökken a felhőzet, mindenhol sok lesz a napsütés, de elszúrtan még előfordulhatnak záporok, vagy viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26 fok, este 13-19 fok lesz. A hét második felében már melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálint hallják. Éterre nyert Németország az újonc Curaçao ellen a labdarúgó világbajnokság egy csoportjában Houstonban. A csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is, a Philadelphiában rendezett találkozót végül az afrikaiak nyerték Diallo 90. percben lőtt góljával, a végeredmény 1-0. Az F-jelű 4-es is bemutatkozott, Dallasban Hollandia és Japán 2-2-es döntetlent játszott, az ázsiaiak kétszer is hátrányban voltak, a végeredményt a 88. percben állították be. Monterreyben lépett pályára az F-csoport másik fele, Svédország-Tunézia 5-1. 9 érmet szereztek a magyarok a portugáliai kajakkenu Európa-bajnokság zárónapján. A miénk 4 olimpiai számban állhattak dobogóra. A tegnap délutáni maratoni programban a kenus Csorba Zsófia címét megvédve aranyérmet szerzett, a férfiaknál Adolf Balázs ezüstérmes lett. A kajakos kőhalmélmese aranyérmet nyert 5000 méteren. Kijutott az Európa-bajnokságra a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott, miután a kassai selejtező elődöntőjében 11 hétre győzött Olaszország ellen. A kontinens tornát szeptember 11-e és 13-a között Antwerpenben rendezik. A negyedik mérkőzés után is hibátlan maradt a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. A magyarok 3-1-re verték a horvátokat Kecskeméten, és ezzel a sikerrel közelebb kerültek a 4-es döntőhöz. A magyar férfi válogatott viszont 3-0-ra kikapott a házigazda Svájctól. Aranyérmes lett a spanyolországi paratriatlon Európa-bajnokságon Mocsári Bence, aki 1 óra 4 másodperces idővel ért célba, 51 másodperccel megelőzve az ezüstérmet szerző portugál ellenfelét. A brit Lewis Hamilton a Ferrari pilótájaként első sikerét aratta és megnyerte a Formula 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A dobogóra két honfitársra állhatott még fel, George Russell a Mercedes brit versenyzőért be másodikként, míg a McLarenes Lando Norris a harmadik helyen végzett. A világbajnoki pontversenyben vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája műszaki hiba miatt feladni kényszerült a futamot. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: kávé helyett. Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Csodálatos, szép jó reggelt kívánok! Egy hétfői nap virat ránk. Jönnek már is a legfrissebbek, hiszen lassan-lassan 7 órához érkezünk. Akár egy páros mozi belépővel is meglepheted a Jolán és Vid nevű ismerőseidet, akik egyébként ma névnapot ünnepelnek, úgyhogy Isten éltesse őket. Ezúttal a Supergirl című film premier előtti vetítésére nyerhetsz jegyeket egész héten itt a reggelek folyamán. Figyeld az urazenét, 11-ig bármikor felcsendülhet, hogyha meghallod a játékszignált, akkor várom majd az előadó dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. A következő 60 percet Leanderék kezdik, én vagyok a veszély, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
3: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
1: Gyógyító állatok.
4: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
1: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
4: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
1: Amikor egy érintés is segít.
5: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
6: Jó érzés.
1: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
7: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám.
9: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
10: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
11: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Egy reggel indulhat így is.
13: Meg így is.
12: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
14: 1, 2, 3, let's go!
15: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a késő ébredőknek Habóczki Mátéval.
12: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
15: A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb.

0: reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Létrejött az amerikai-iráni megállapodás, ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Napos idő lesz, záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Bicske és az M0-ás autóút, a 40-es és a 17-es kilométer közötti szakaszon. Az erős forgalom miatt lassul a haladás a külső sávban. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Létrejött a megállapodás az Amerikai Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá a szemben állók képviselői. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsa ország olaj és energia termékeire kivetett szankciókat is valamint kivonja az amerikai katonákat is Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem gyárt atomfegyvereket. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Itthon holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Megújulhatnak a HÉV pályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal. Új vonatokat szereznének be, valamint fejlesztenék a villamos hálózatot. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyerektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek. Az ottalvós táborok 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport, a kaland, illetve a nyelvi táborok.
4: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben csökken a felhőzet, mindenhol sok lesz a napsütés, de elszórtan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26 fok, este 13-19 fok lesz. A hét második felében már melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 15-én hétfőn. Természetesen az órában a Balatonhoz is ellátogatunk, a magyar kedvencek pedig segítik az indulást. Kezdés Leanderékkel, én vagyok a veszély.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Esküszöm, hogy nem fogok hányni, mondtam a taxisnak az asztóriát.

0: Ez a Halló Magyarok.
1: Kalandoz egész évben aktívan
0: a Balatonnál.
2: Aktivitásból nem lesz hiány a magyar tengernél idén sem. 9. alkalommal rendezik meg a MOL Balaton átevezést a tervek szerint június 27-én. Ezúttal is bármilyen emberi erővel hajtott vízi járművel teljesítheted a 8 kilométeres távot, akár kajakkal, kenuval, száppal, gumicsónakkal. A megmérettetés a zamárdi Szabadstrandtól startol el a Tihanyi Apátság irányába, majd egy fordulót követően ér vissza a kiinduló ponthoz. A rendezvény célja, hogy lehetőséget biztosítson az észak-déli part közötti átevezésre. Arra azért érdemes figyelni, hogy amennyiben a Hungaromet június 25-i 13 órás hivatalos előrejelzése alapján az időjárási körülmények alkalmatlanok az esemény lebonyolítására, a szervezők esőnapra teszik majd át az eseményt, méghozzá július 4-ére vagy július 11-ére. A versenyt érintő aktuális információkat a balatonátevezés.hu oldalán természetesen nyomon követheted. És ha követjük Bájelex turné dátumait, akkor azt látjuk, hogy ő is fellép majd a Balatonnál, méghozzá július közepén Siófokon, a héten pedig Szombathelyen a Szent Iván évigazságokon, illetve Székesfehérváron a Fezenen is elkaphatod egy koncertjét. Fekete, ez szól most a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Még csak ott tartasz, hogyha pedig úton, akkor sok-sok türelmet. Mindjárt visszatérünk még a Balatonpartra, és ne feledd, hogy ma nyeretsz nálam egy páros mozibelépőt a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Ez egy Superman-szerű történet, csak éppen női főszereplővel. Hogyha szeretnél ott lenni, akkor figyeld az órazenét. Ha megvan, akkor várom az előadó dal címet SMS-ben a 0630303380-ra. Jó, ha tudod a szlogenünket is, Petőfi Rádió minden magyar, benne mindjárt a Belmondó lesz volt va.
1: Akit rám bíz majd az ég, de elhagyják a démonok mellőlem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Létrejött az amerikai-iráni megállapodás, színházi találkozó kezdődik Debrecenben. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Dolgoznak az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is. Napközben félpályás lezárásokra is mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, a perzsa ország olaj és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem gyárt atomfegyvereket. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Évianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón készhatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és a zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A szélenergia ipari szervezetek nyílt napokat szerveznek, és ismeretterjesztő előadásokat is tartanak. Ma kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlén idén a debreceni Csokonai Színházban lesz. Összesen 14 előadást láthat a közönség. Fellépnek mások mellett a Nemzeti Színház és a Zentai Magyar Kamara Színház művészei is.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napközben mindenhol sok lesz a napsütés, de elszórtan még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután 20-26 fok, este 13-19 fok lesz. A hét második felében melegszik az idő, hétvégén visszatér a kánikula is. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: az idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, ahogy ígértem, visszatérünk még a Balaton partra, ahol idén is számos szabad strandon lazíthatsz. A legtöbb a déli parton található, de az északi oldalon is akadnak olyan partszakaszok, ahol díjmentesen lehet fürdeni. Ezek közül szemezgetünk az előttünk álló hetekben, nyári hónapokban egy kis ötletbőrze gyanánt. Az egészen kicsi gyermekekkel érkező kedvelt helye a Balatonboglári Fiumei utcában lévő Fővenyes strand, ahol a legkisebb gyerkőcök is beletotyoghatnak a Balatonba. Gyönyörű pázsit mellett homokozó hinta mászóka, a vízben pedig labdajátékokhoz alkalmas kapuk is várnak. S ha már Balatonboglár, ne feledkezzünk meg a Platán strandról sem, amely több mint 9 hektáron terül el. A strand előtti téren a nyári hétvégék majd mindegyikére jut valamilyen rendezvény. Az év legnagyobb sporteseményének, a Balaton átúszásnak a résztvevői is itt érnek majd partot. Idén a tervezett dátum július 18-a, tehát meglátjuk, hogy az időjárás épp milyen arcát mutatja majd akkor. Ami a vízpartot illeti, a Halott Pénz csapatát is láthatod majd, például Siófokon a plázson júliusban, a Strandfesztiválon szintén majd augusztusban a Balaton térségében. Ezen a héten pedig a Fezenen találkozhatsz velük, most ők zenének nekünk, itt a gyerekek a Petőfi.

0: Tényleg, ha nem megy a nap.
1: Kávé helyett halló magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: A naplemente még egy kicsit odébb, majd este 3:49 magasságában. Dr. Béres és Király Viktor zenéje után viszont még csak reggeli 7:57-et mutatnak az órák. Viszont ha a nyári napforduló már nincs olyan messze, most vasárnap vár ránk június 21-én majd. Csodaszép napos idő van, plusz 14 fokkal Sajó Szentpéter térségében. Mindenki vigyázzon magára, írja Marika. Üdvözletem arra felé. Hát az északi északkeleti sávot leszámítva viszont az ország nagy részén, főként a nyugati és déli tájakon borult az égbolt. Záporok, zivatarok tarkítják az életünket. Elsőfokú figyelmeztetés is érvényben van néhány vármegyére, de mindjárt jönnek a részletek. Ami a közlekedést illeti, a fővárosban baleset miatt lezárták a Budakeszi utat bíróság közelében. A 22-es, 22, a 222-es busz, az Országos Korányi Intézet és a Kuruczlesi út között nem közlekedik. Ma 11 órától 15 óráig pedig nem működnek a jelzőlámpák a fővárosban, a Bakcsomópontban és a Hegyalja úton, a Jagelló után áramszünet miatt, a Bakcsomópontban a forgalmat rendőrök irányítják majd, úgyhogy figyelmesen közlekedj, hogyha erre lesz dolgod, és számolj plusz menetidővel. És számolhatsz a héten is játékkal, a Supergirl című film premier előtti vetítésére van nálam egy páros mozibelépő, az óra zenét kell megtalálni hozzá. A következő 60 percet Azaria indítja majd, akit a héten Székesfehérváron, a Fezenen is láthatsz. Introvertáda, hamarosan a Petőfi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
1: Itthon,
3: otthon.

0: Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
4: Notino.
5: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
6: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
7: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
5: Az egyik sztár, a másik lúzer.
8: Ez az én dalom, én írtam.
9: Szerinted olyan könnyű sláger csinálni egy dalból?
5: Paul Rudd, Nick Jonas, életem legjobb száma a mozikban.
10: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
10: Ez a Petőfi Rádió.
11: Ma szavaznak az alaptörvény újabb módosításáról, beteltek a legnépszerűbb nyári táborok, napos idő lesz több felé záporokkal.
10: Petőfi Rádió, közlekedés.
11: Dolgoznak az 52-es főúton, a Fülöp-Szállás és Solt közötti szakaszon. Napközben félpályás lezárásokra is mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
11: Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosíthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezetheti. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter kormány főfelszólalásával kezdődik. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj- és körömfájás vírus miatt érintett jó- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a Magyar Államkincstárnak. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek. Az ottalvós táborok 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport, kaland, illetve nyelvi táborok. Egy hetes közúti ellenőrzést tart a rendőrség mától. Pénteken 24 órás alkohol és drog maraton razzia is lesz. Az európai akció részeként kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére.
0: Az időjárás jelentés támogatója, a Vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Farma Hungary Kft.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Napközben csökken a felhőzet és mindenhol sok lesz a napsütés. Elszórtan még előfordulhatnak záporok, vagy viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26 fok, este 13-19 fok lesz. A hét második felében már melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
10: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Hello, 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. június 15-én hétfőn. Hogyha várod már a fesztivál szezont, akkor nem kell olyan sokáig várni, hiszen a héten kezdődik a Fezen, ahol többek között Azalia is ott lesz. Ők ez most jön az Introvertáddal.
10: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: tegnap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8:16 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Az M1-esen Budapest felé Bicske és az M0-as autóút a 40-es és a 17-es kilométerek közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás alakult ki a külső sávban, de nagyobb baleset vagy fennakadás egyébként ezen kívül nincsen az országutakon. Kivéve a Budakeszi utat a bíróság közelében lezárták, itt a tömegközlekedést is érinti mindez. A 22-es busz jár Budaörsön keresztül a Széll Kálmán tér és Budakeszi honfoglalás sétány között, és baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a határúti felüljáró közelében. A forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat, úgyhogy itt azért jócskán plusz menetidővel lehet számolni. Légy türelmes. SMS számunk 06303030380. Itt várom, hogyha neked is van útinfód, illetve a Messengeren, Viberen szintén megírhatod a Petőfi Rádiónak. Jelenleg is fut az M4 Sporton már a Gól című műsor, na a VB játéknap összefoglalóját láthatod, a mai napon pedig majd délután 6 órától a Spanyolország Zöldfoki Köztársaság, illetve 9 órától a Belgium-Egyiptom találkozó vár ránk. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzés, hajnali 3 órakor pedig az Irán-Új-Zéland találkozó, úgyhogy ma is bővelkedünk sporteseményekben. Természetesen az M4 Sporton, az m4sport.hu-n egyaránt követheted az eseményeket. És követhetjük a Hiperkarmát is jó kis koncertekre, júniusban például a Fishing on Orfűn is ott lesznek, júliusban pedig a Budapest Barban játszanak, ahol Lábas Fiki is fellép az együttessel. Boldog még, ezt hallgatjuk most a Petőfin.

0: magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Nézem, ahogy

0: van.
1: A Kolibri zenével érkeztünk 8:30-hez, a srácok a V4 Fesztiválon és a Művészetek Völgyében is ott lesznek majd júliusban. Jó reggelt kívánok! Baleset miatt lezárták a Budakeszi utat a bíróság közelében a fővárosban. A térségben elég nagy a tumultus, úgyhogy mindenki plusz menetidővel számolja, hogyha arra jársz, és légy nagyon türelmes. Jönnek a továbbiak, aztán a Vadfruttik és a Tartalak itt a Petőfén.
2: Sorszám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma szavaznak az alaptörvény újabb módosításáról, megkezdődnek a tárgyalások Ukrajna uniós csatlakozásáról. Napos idő lesz, több felé záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Napközben a félpályás lezárásokra is mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosíthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezetheti. A parlamenti ülés délután 1 órakor Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik. Ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát, jólétét. Mától kérhetnek támogatást a száj- és körömfájás vírus miatt érintett jó- és sertéstartók. A kérelmeket június végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a kincstárnak. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentősére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A szélenergiaipari szervezetek nyílt napokat szerveznek, és ismeretterjesztő előadásokat tartanak. Színházi előadásokkal és zenés programokkal várják az érdeklődőket, mától a fővárosi Benczúrház szabadtéri színpadán. A Benczúr kerti esték programsorozat a Pénzügyőr zenekar koncertjével kezdődik. A műsorban opera, operett, musical és filmslágerek, valamint latin zenei feldolgozások is szerepelnek.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte napos idő lesz, de elszórtan még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután 20-26 fok, este 13-19 fok lesz. A hét második felében már melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: ritmus indítás a Bucki Mátéval.
1: Halló magyarok!
2: No meg a Dax csapatával, balkáni és brazil hatásokkal vegyített világzenével. Ez volt a Blitz, na Petőfin. A srácokat a héten egyébként Szolnokon, a Tisza Virág Fesztiválon is láthatod. A jó hangulat garantált, úgyhogy megéri ellátogatni a koncertjükre. És ne feledd, ha a nyári időszakban mulatozni mész, nem árt, hogyha időben gondolsz a biztonságos hazajutásra, a rendőrség is erre biztat. Országos közúti ellenőrzést tartanak ezen a héten a Roadpol alkohol és drog elnevezésű akció keretében. Ennek részeként június 19-én reggel 9 órától 24 órás alkohol és drog maraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország területén. Az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezető kiszűrésével a cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az alkohol kis mennyiségben is kedvezőtlenül befolyásolja az agy működését, ami felelőtlen veszélyes manőverekhez és gyorshajtáshoz vezethet. Jelentősen megnő a reakcióidő, a látótér beszűkülhet, és így egyetlen felelőtlen döntés mások testi épségét és életét is veszélybe sodorhatja. Na, a rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy az ilyen esetek egyszerűen megelőzhetők tudatos tervezéssel. Hogyha szórakozni vagy rendezvényre indulsz, érdemes már az első alkoholtartalmú ital elfogyasztása előtt gondoskodni a biztonságos hazajutásról. Megoldást jelenthet a közösségi közlekedés, a taxi vagy sofőrszolgálat igénybevétele, illetve egy olyan személy kijelölése a társaságból, aki nem fogyaszt alkohol és vállalja a vezetést, hogy mindenki népségben hazaérjen. Vigyázz magadra, vigyázunk egymásra az utakon. Lávas Mikivel megyünk tovább, aki, ha már mulatozás, ott lesz majd a Hiperkarma Budapest Parkos koncertjén július elején. Ezúttal szólóban jön itt az Álompóra Petőfi.
1: Sziasztok, Lávas Miki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: 8:57 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. A fővárosban baleset miatt lezárták a Budakeszi utat a bíróság közelében. Itt elég nagy a tumultus, úgyhogy plusz menetidővel számolj, ha erre jársz. Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a határúti felüljáró közelében. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat, úgyhogy szintén jelentős a torlódás, főként a város, a belváros irányába. És baleset miatt sávzárás van a Podmanicki utcában, a Bajcsi-Zsilinszky útnál a balra kanyarodó sávban, úgyhogy itt is van némi fennakadás. Hogyha neked is van infód, akkor várom SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. SMS számunkat pedig ne feledd, 0630303380. Azért is fontos ez, hiszen van nálam egy páros mozi belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Egészen 11-ig bármikor felcsendülhet az óra zenéje. Hogyha meghallod a játékszignált, akkor várom SMS-ben a dal előadóját és címét. A szlogenünket ne feledd, Petőfi Rádió, minden magyar. 9 után majd a Lóci játszik csapata vár ránk. Nem táncolsz jobban, hamarosan a Petőfi.
2: Nem táncolsz jobban, mint én, nem táncolsz jobban, mint én.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán. Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Hell Ice Coffee Latte 299 forint, törzsvásárlóknak a Karaván őrölt pörkölt kávé 1399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyára teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden King jégkrém 25% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
13: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
14: A mikrofonnál Tóth Éva.
13: Ez a Petőfi Rádió.
15: Létrejött az amerikai-iráni megállapodás, ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
13: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Napközben félpályás lezárásokra is mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
13: Petőfi Rádió.
14: Hírek.
15: Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken írják alá. Az egyezmény értelmében Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, a Perzsa ország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, valamint kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A bejelentés után csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Évianban. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek az helyszíntől csaknem 50 kilométerre Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón készhatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekeltek. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Júliustól három részlet szabály módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. A harmadik a nyugdíjkorhatár után kötött házasságokkal kapcsolatos. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Napközben mindenhol sok lesz a napsütés, de elszórtan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26 fok, este 13-19 fok lesz. A hét második felében melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
13: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Lassan-lassan az idei tanév véget ér, viszont kezdődhet a ráhangolódás a nyári szünetre, no meg a múzeumok éjszakájára, ami a héten esedékes majd. Mindjárt erről is bővebben, de kezdésnek vár ránk a Lóci Játszik csapata. Nem táncolsz jobban?
13: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Sok. Kalandozz idén-nyáron is aktívan Magyarországon.
1: 9:20 a pontos idő, jó reggelt kívánok, hogyha az imént hallott Imágó Munnival szeretnél találkozni, akkor pénteken majd Tatabányára érdemes ellátogatni. És ne feledd, hogy szombaton pedig jön a múzeumok éjszakája, az órában ezért a közlekedéssel kapcsolatos élmények kerülnek középpontba a múzeumok mellett. Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílt a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A tárlat a fővárosi közösségi közlekedés izgalmas, nosztalgikus, humoros vagy éppen szomorkásabb epizódjaiból mutat be válogatást. Tárgyi emlékek, közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok, fotók, plakátok, dokumentumok tárják fel a főváros múltját és közösségi közlekedésének történetét. Megtudhatod például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, milyen fővárosi közlekedési eszköztechnikai újdonságait csodálta meg a brazil császár is, továbbá azt is, hogy hogyan jelölték a számozás előtt a villamos viszonylatokat. A kiállításon kiderül, hogy mikor vállaltak munkát először nők a budapesti közlekedésben, és hogy milyen óvintézkedéseket vezettek be a budapesti járműveken a spanyol nátha idején, valamint hogy milyen lépések előzték meg a fővárosban a jobboldali közlekedésre való áttérést. Hát egy-egy múzeumban akár egy nyári zápor előtt is betérhetsz egyébként itt az előttünk álló hetekben, hónapokban. A felfrissülés zenei formában most Rúzsa Magdi biztosítja, akit a héten Bakta Lórántházán és Miskolcon is láthatsz. Nyári zápor, most a Petőfilm. Yeah.

0: és aktívan Magyarországon.
1: Jó reggelt kívánok, egyetlen perccel múlt 9:30, középpontban az órában a múzeumok éjszakája és a közlekedés. Június 20-án a MÁV csoport is országszerte több helyen vár. Budapesten a MÁV archívum nyújt ízelítőt értékes és egyedülálló dokumentumaiból. Domaszéken vasút történeti kiállítást láthatsz, Dombóváron betekintést nyerhetsz a dombóvári vasút csomópont múltjába, Kecskeméten terepasztalokon tárul fel a modellezés őskora, Pécsen a vasúti irányításban használt komplex rendszereket ismerheted meg. Petőfi szálláson a 70-es, 80-as évek hangulata is megelevenedik. Szegeden a vasút irányítással és a modern technológiák működésével ismerkedhetsz. Megnyílik a Szeged rendező vasútállomás és a Tramtrain karbantartó műhely is. Szeged vasútállomásról ingyenes múzeumjárattal utazhatsz ide. Szentesen a vasúti relikviák között sétálhatsz, és terepasztal, valamint hajtányozás is lesz. Na, a részleteket megtalálod a MÁV csoport oldalán. Közlekedj biztonságosan egyébként országszerte, hogyha infód van, akkor a Petőfinek. Szerencsére nagyobb fennakadás jelenleg sehol nem tapasztalható. Maradjon is így. Nálunk pedig megtalálod a Quimby újdonságát a folytatásban. A csapatot az a megtiszteltetés érte a hétvégén, hogy a második budapesti fellépésén Hoppá című számuk egy részletét játszott el a Metallica a Puskás arénában. Most szombaton a Pesti rakparton a Lánchíd lábánál játszanak majd Kis Tibiék. Ezúttal a Láthatatlanul szól tőlük. Itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Kis Tibi vagyok a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretet.
3: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
0: Ez a legújabb magyar zene.
3: Láthatatlanul.

0: és aktívan Magyarországon.
1: A kalandozás közben pedig vigyázz magadra, történt egy baleset az M3-ason Budapest felé a 156-os Mezőcsát, Helyőpapi és az M30-as csomópont között. A 154-es kilométernél a külső sávot zárták le, a fővárosban pedig balesetben sérült gépjármű foglalja el a belső sávot az Üllői úton befelé a határút előtt. SMS számunk 06303030380, itt várom tőled is az infókat, vagy esetleg a Messengeren, illetve a Facebookon szintén írhatsz a Petőfi Rádiónak. Az óra középpontjában egyébként a közlekedés és a közelgő múzeumok éjszakája. Június 20-án az M2-es vonalon egy 1939-es gyártású villamos közlekedik majd itt a fővárosban. A jármű egyik technikai érdekessége, hogy nincs légfékrendszere, tehát villamosfékkel lassítható és úgynevezett racsnyis kézifékkel tartható álló helyzetben. A múzeumok éjszakáján közlekedik az M36-os villamos a keleti pályaudvar és a Kápolna utca között, érintve a közlekedési múzeum idéglenes kiállítását az Eiffel-műhelyháznál, de autóbusz és troli különlegességek is feltűnnek. Az est egyik látványossága pedig az Icarus 60 autóbusz lesz, amely az N1-es vonalon többek között az Andrássy úton és a Lánchídon a keleti pályaudvar érintésével utazható majd. Június 21-én vasárnap az N19-es villamos vonalán azzal a villamossal is utazhatsz, ami még Hollandiába is eljutott az elmúlt évtizedekben, aztán a budapesti villamos közlekedés 125. évfordulójára újították fel. És további nosztalgia járatok is várnak június hónapban, a részleteket a BKK oldalán megtalálod. És természetesen a héten a további múzeumok éjszakájához kötődő programok közül is szemezgetünk majd, de érdemes tájékozódni a hivatalos oldalon is, hiszen számtalan program vár szerte az országban. Nálunk pedig a magyar kedvencek, ezúttal a Compact Disco és az I'm in Love. She's the

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Antal Timivel üldögéltünk a vízparton, 9.59 a pontos idő, jó reggelt kívánok. A Balaton térségében egyébként, ha már vízpart, a középső és a keleti medencében elsőfokú viharjelzés van érvényben, egyébként a vízhőmérséklet most 19 fok. A következő órában egész biztos felcsendül majd az órazenéje, hiszen eddig még nem volt, azonban van nálam egy páros belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére. Hogyha szeretnél ott lenni, akkor figyeld, füled az órazenét, ha pedig meghallod a játékszignált, akkor várom az előadót SMS-ben, a 06303030380 és természetesen a dalcímet is. Szlogenünk Petőfi Rádió, minden magyar benne, hamarosan Sopron felé veszük az irányt a Road Movie All-Stars-zal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma szavaznak az alaptörvény újabb módosításáról, világszerte csökkent a véradók száma, napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M7-esen a székesfehérvári szakaszon karbantartási munkákat végeznek a Budapest felé vezető oldalon. A 64-es Székesfehérvár centrum és a 60-as Székesfehérvár délcsomópont között a 61-es kilométernél lezártak egy sávot. 1-2 kilométeres torlódásra és lassabb haladásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tisza párt két képviselője által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehetne valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosíthatják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is, hogy Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezethesse a testületet. A parlamenti ülés délután 1 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Megkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csak nem 1200 helyszínen 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Mától kérhetnek támogatást a száj- és körömpályás vírus miatt érintett jó- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a kincstárnak. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan nő, ezt mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, ez itthon is hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. Hozzátette, hogy a szabadságolások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
0: Az időjárás jelentés támogatója, a vízér szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Pharma Hungary Kft.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben mindenhol sok napsütés valószínű, de elszórtan előfordulhatnak záporok, vagy viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26 fok, este 13-19 fok lesz. A hét második felében melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt! reggelt kívánok! Elmúlt 10 óra folytatódik a Halló Magyarok, az óra zenéje pedig még nem volt, úgyhogy ebben a 60 percben egész biztos, hogy lesz, úgyhogy figyeld, keresd a játékszignált, hogyha szeretnél ott lenni a Supergirl című film premier előtti vetítésén. Kezdünk a Road Movie All Stars!
2: Itt egy újabb óra!
0: Kizárólag magyar zenékkel

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A Méri Popkit zenélt nekünk, jó reggelt kívánok, 10 óra 17 a pontos idő. Van nálam egy páros mozi belépő a Supergirl című film premier előtti vetítésére. A James Gunn féle DC Univerzum második egész estés alkotása lesz ez. A cselekmény Tom King népszerű Supergirl Woman of Tomorrow című képregényén alapul. Kara Zor-El egy galaxisokon átívelő bosszú hadjáratra indul hűséges kutyájával, Kriptóval. Egy érdekesség a film kapcsán egyébként, hogy Supergirl köpenye ugyanabból az anyagból készült, mint amit Christopher Reeve viselt az eredeti Superman filmekben. Hogyha szeretnél ott lenni a premier előtti vetítésen, akkor várom az előadót, illetve dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra, hogyha felcsendül a játékszignál. És természetesen a szlogenünket is kérdezem majd. Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Ma reggel ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként. Ez a Petőfi Rádió.
2: És

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, ahogy ígértem, a Supergirl című film premier előtti vetítésére lehet a héten páros mozi belépőt nyerni. Lássuk, ki lesz az első. Halló, halló, Habocki Máté, Petőfi Rádió, kihez van szerencsém?
3: Jaj, szia, Kata vagyok.
2: Szia, Kata, jaj, de jó, hogy így örülsz nekem. Na hát akkor jó helyen járok, ez egész biztos a játékunk kapcsán. Gratulálok, szeretettel a legnehezebb feladatot megugrottad, jókor, jó helyre jött az SMS jó tartalommal.

0: Jaj, köszönöm, nagyon örülök neki.
1: Hogy indult ez a heted, ez a hétfőt, Kata?
0: Köszönöm szépen, jól indult, végre nem esik az eső, pedig tudom, a mezőgazdaságnak nagyon kell az eső, de egy kicsit most már talán süt a nap.
1: Uh-huh, és te merre vagy az országban?
0: Én Kiskunhalason.
1: No, hát arra felé meg aztán azt hiszem pláne elkél az eső, nem ott az alföldi térségben.
0: Igen, kell a, nagyon kell a tavunknak az eső, így egyértelmű, hogy örülök, hogyha egy kicsit esik.
1: Jól van, reméljük jön még a nyáron eső, bár most a következő napokra inkább egy hőhullám körvonalazódik. No, de nyeremény esőben azért még lehet részünk a héten itt a Halló Magyarokban. Majd nekem kérlek egy előadót és egy dalcímet az órazenéje kapcsán.
0: A Honeybee-től volt a Bódottá.
1: Így van, és mi a Petőfi szlogenje?
0: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Gratulálok, Kata, nyereményed egy káros, hogy a Supergirl című film premier előtti vetítésére az Intercom jó voltából.
0: Nagyon örülünk neki, remélem a párom is örülni fog, hogy erre elmehetünk.
1: Egész biztos, akkor egy jó kis program lesz, mindent megbeszélünk adáson kívül, arra kérlek, ne tedd le a telefont, én pedig indítok is egy magyar kedvencet itt a Petőfi.

0: helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Teste régi bérlakás a Móricon, a belekopott vízvezeték rendszerek.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt, jó munkát és szép napot kívánok! Természetesen maradt még páros mozi belépő a hétre. Minden reggel 6 és 11 között ezen a héten a Supergirl című film premier előtti vetítésére nyerhetsz majd jegyet, úgyhogy érdemes figyelni, fülelni és keresni a játékszignált a további reggeleken is. Ami pedig a mai napot illeti, 11-től természetesen érkezik majd Mákkata programajánlatokkal, aztán 13 órától az Anna és az Ötös Busz koncertezik nálunk, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon figyelheted a koncertet akár élőben is. Aztán délután jön Megyesi Gábor, aki természetesen a Kívánság műsort is megtartja este 7 órától, 9-től pedig a Kultúr Fitnessben, itt lesz Varga Kornél, zenész, fesztiválszervező, szóba kerül a Zűrös Banda, a Szín, illetve a De Nagy Világ Fesztivál is, valamint Pivonka Rihár séf is vendégeskedik Szarin Rodinál, a Dödölle, a Báza Keretje és Kopenhága is terítéken, úgyhogy érdekesnek ígérkezik majd a késő este is, amit aztán rockkal zárunk. A következő percekben pedig majd a The Middletons vár ránk Kálai Sanders Andrással egy lélegzetvételnyi szünet után itt a Halo a Petőfi.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Drágám, az a tányér a dédié volt.
3: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban. A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petri

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt a Konya és a százszor visszajátszott. Ebben az órában viszont biztos, hogy nem ragadunk itt, hiszen mindjárt vált az időjelző, aztán pedig jön Mákkata. Köszönöm szépen az elmúlt 5 óra figyelmét, Habocki Mátét hallottad. Holnap hajnalban újra találkozunk majd, és a héten minden reggel nyerhetsz nálam egy páros mozi belépőt a Supergirl című film premier előtti vetítésére. További szép napot, jó munkát, jó pihenést kívánok, hogyha épp az a program is bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
7: Ma szavaznak az alaptörvény újabb módosításáról. Létrejött az amerikai-iráni béke megállapodás. Napos idő lesz, záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M7-esen a székesfehérvári szakaszon dolgoznak a Budapest felé vezető oldalon. A 64-es Székesfehérvár centrum és a 60-as Székesfehérvár dél csomópont között a 61-es kilométernél lezártak egy sávot, 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők arról is dönthetnek, hogy Torockai László, a Mi Hazánk elnök frakció vezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságot. A parlamenti ülés délután 1 órakor kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják meg a képviselők. Megállapodott a háború lezárásáról Irán és az Egyesült Államok. A hírre csökkenni kezdtek az olajárak a nemzetközi piacokon. Az egyezményt várhatóan pénteken írják alá Svájcban, és akkor nyitják meg újra a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalának számító Hormuzi szorost. A megállapodás része az is, hogy Washington feloldja az iráni kikötők blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat. Teherán cserébe megígérte, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Megtalálták a horvátországi hajó baleset 4. áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban találták meg a holttestet 50 méter mélyen. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 3-an a helyszínen meghaltak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
8: Jó napot kívánok, Mugyita Istvánt hallják. Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte el az újonc Curaçaót az E csoportban Houstonban. A négyes másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is. A Philadelphiában rendezett találkozót végül az afrikai csapat nyerte 1-0-ra Diallo 90. percben lőtt góljával. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben. 9 érmet szereztek a magyar versenyzők a Portugáliában rendezett kajakkenu Európa-bajnokság tegnapi zárónapján. A miénk 4 olimpiai számban is dobogóra állhattak, majd ezután 5000 méteren Csorba Zsófia kenuban, míg Kőhalmi Emese kajakban lett Európa-bajnok, Adolf Balázs pedig második lett a férfi kenusoknál ugyanezen a távon. Csak nem másfél évvel Ferrari is bemutatkozása után megszerezte első győzelmét az olasz csapattal Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnok a második helyről indulva nyerte meg a Forma 1-es katalán nagydíjat Barcelonában. A második George Russell lett a Mercedes-szel, míg a harmadik helyen a McLaren-es Lando Norris végzett. Hamilton tegnapi sikerével 41 pontra csökkentette hátrányát az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonellivel szemben, aki műszaki hiba miatt tegnap kiesett. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Napközben mindenhol sok napsütés valószínű, de elszórtan még előfordulhatnak záporok, vagy viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26 fok, este 13-19 fok lesz. A hét második felében már melegszik az idő, hétvégén visszatér a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 11 elmúlt, indul az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánló műsora. A nyári szünet előtti utolsó iskola hét, és meg annyi program most is a láthatáron. Mögy, illetve Tiszavirág Fesztivál, de jön a triciklis esemény is, és a részletek itt a Petőfi.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: A nyári szünet előtti utolsó iskolás hét, itt a Petőfin, pedig sok további programötlet, mint mindig 11 és 1 óra között számíthatsz rám. Összegyűjtöm a legjobb lehetőségeket, és ilyenkor részletezem. Ha valami kimaradna, 06 30 30 33 180, minden részlet érkezett SMS-ben és Viberen. Vasárnap pedig apák napja, nem megfeledkezni az apákról, nagypapákról, jó? Tessék őket körbe rajongani, hogy hol és mi minden vár ránk még, azt pedig már is mondom. A Tiszavirág Fesztivál különlegességét például nem csak a programok sokszínűsége adja, hanem az a természeti jelenség is, amiről a rendezvény ugye nevét kapta, a világszerte ritkaságnak számító kérészrajzás, vagyis a Tisza virágzás, ami minden évben különleges jelentést ad ezeknek a napoknak. A Tisza fölött megjelenő Tisza virágok rövid, mégis látványos tánca, a természet egyik legszebb és legérzékenyebb pillanata. A Tisza Virág Fesztivál Szolnokon pedig egyszerre kínál kulturális élményeket, szabadtéri kikapcsolódást és igazi közösségi fesztivál hangulatot, melyben minden korosztály megtalálhatja majd a számára kedves programot. A tiszai emberek számára a tiszavirágzás nem csupán a nyár kezdetének jelképe, benne van a törékenység, a megújulás, az életerő, az életigenlés és a természettel való összhang üzenete is. A fesztivál ezt a különleges hangulatot emeli át a város közösségi tereibe, vagyis a Tiszapart, a belváros évszázados fái, parkjai és sétányai ilyenkor ezrek számára válnak átmeneti találkozóhelyé. A szolnokiak szívesen látják vendégül az ország különböző pontjai érkező látogatókat, hazavárják az elszármazottakat, és örömmel osztják meg mindazt, amit a tiszaparti nyáresték hangulata jelent. A fesztiválban tehát ilyenkor egyszerre van jelen a városhoz kötődő büszkeség, a vendégszeretet és az a természetes közösségi erő, mely barátokká formálhatja az ismeretleneket is. Tiszavirág Fesztivál, ne feledd, sok fellépő is lesz, például Gerendás Péter, a Rudán Joe Akusztik, Péter Fibori és Elevben, a Lóci Szól és sokan mások.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Mint minden hétköznap 11 és 1 óra között. Szép napot, jó hetet, ez az utolsó iskolás hét, aztán berobban a nyári szünet. Szabesz azt írja, Óbudán a hajógyári szigeten a vakáció már most hétvégén kezdődik. Lesz óriási ugrálóvár, állatsimogató, bűvésztanoda, poronycirkusz, akadálypálya, sportpark. Felép Halász, Judit a Kaláka, a Kiskalász, az Apacuk a zenekar, akik voltak ugye vendégek a Hajrá Magyarokban is. Nagyon szépen köszönjük. A boszicsajok is itt vannak, szombaton megáztunk, melegünk volt, megéhez. És ha már pénteken a cukorborsó zenekar volt a vendég, gondoltuk, legyen az a vacsi. Amúgy jól sikerült, ma bolonyai spagettit készítünk, sok sajttal a tetején, hagyunk neked is. Te kedvesek vagytok, köszönöm szépen. Jó hetet nektek is. Na hát akkor már is lehet készülődni lassan-lassan az ebédhez, de most gyorsan jön egy másik program, ami egyébként szintén a finomságok köré épül, ez a körösi mögy fesztivál, aminek középpontjában természetesen a megy, vagyis a nagykörösi tájnyelven a mögy áll. A látogatók számtalan megyes finomságot kóstolhatnak meg, a klasszikus megylekvártól és a megyes rétestől kezdve egészen a különleges megyes sültekig és főételekig. A gasztronómiai kínálatot megysörök, megyborok és megypárlatok teszik még színesebbé. Főzőverseny is lesz majd, itt a résztvevők több kategóriában is megmérettethetik magukat, a kreativitásnak pedig csak egy feltétele van, az alapanyag a megy legyen. A zsűri tagjai a hazai gasztronómia tapasztalt szakemberei közül kerülnek ki, így a verseny minden évben színvonalas és izgalmas. A kézművesek utcájában régi mesterségek elevenednek meg, kovácsok, fafaragók, kádárok és szűcsök mutatják be tudásukat, portékáik pedig meg is vásárolhatók. A kirakodó vásárban a magyar népművészet tárgyai, valamint egyedi különleges termékek is várják az érkezőket. Itt tehát, ha egy igazán emlékezetes szuvenírt keresel, akkor biztos, hogy ezek közül is találsz majd. Chris Rudy élő koncert is lesz, fellép a Honeybees, DJ-k is a jó hangulatról gondoskodnak majd, és gólyalábas tüköremberek is ott lesznek majd a Körösi Mögy Fesztiválon. Itt a Petőfin pedig az ismerős arca.
2: Pár szó, egy villanás, és aztán minden megváltozott, ami csak jó volt.

0: Friss hírek az utakról.
1: Korábban az M7-esen a Balaton felé a 22-es kilométernél tárlok csomópont lassító sávjában egy kukás autó kapott defektet. Ez okozza a torlódást, távolabb Székesfehérváron elkerülő szakaszán pedig a kamerák karbantartását végzik az 59-es kilométernél, csak egy sávjárató itt, ez okoz egy kis torlódást szintén. 0630-30-30-380 a számunk, jelezte valahol fennakadást észlelsz a közlekedésben, és ha van jó programötleted, vagy szívesen beszámolnál hétvégi élményeidről, várjuk SMS-ben és Viberen. A folytatásban pedig mindjárt velünk a New Level Empire.
2: Csak a nében vagyok ébren, én beléd fullam.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ezen a héten országszerte fokozott közúti ellenőrzésekre kell számítani az autósoknak, ugyanis egy egyhetes akció ezúttal újraindul. A hatóságok számos helyszínen végeznek majd ellenőrzéseket, így főutakon, mellékutakon és az autópályákon is nagyobb rendőri jelenlétre lehet számítani. A cél egyértelmű, csökkenteni a közlekedési balesetek számát és kiszűrni azokat a sofőröket, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé. Közlekedési információkkal kapcsolatban folyamatosan lehet minket informálni, ne feledd a 06 30 30 30 380 as számon, SMS-ben, illetve Viberen, ahol fennakadást észlelsz, akkor mindenképp jelezd, hogy segíthessük az úton lévőket. Két perc múlva lesz pontban dél, a legfrissebb hírek után pedig újabb programötletek érkeznek itt a Petőfin, és velünk lesz a Balmar.
1: Csináljunk most olyat, amit eddig még sosem, és hibázzunk most olyat, amit eddig senki sem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Drágám, az a tányér a dédié volt.
7: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Elutasítja Magyarország a migrációs paktumot, jó minőségű a természetes fürdőhelyek vize. Napos idő lesz, elszórtan záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M7-es autópályán a Balaton felé a 22-es kilométernél a Tárnok csomópont lassító sávjában egy műszaki hibás autó vesztegel. 3-4 kilométeres a torlódás. Távolabb Székesfehérvár elkerülő szakaszán dolgoznak. Az 59-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, ezért nem készít tagállami végrehajtási tervet sem, jelentette ki a belügyminiszter. Pósvai Gábor az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén megerősítette. A paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. A kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita tárcavezető hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött, a kárpátaljai magyar kisebbség jogait rögzítő megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Átfogó támadás indult Ukrajna ellen. Hajnalban 70 rakétával és több mint 600 drónnal indított tömeges támadást az orosz hadsereg. 9-en meghaltak, sokan megsérültek. A főként Kijevet és Harkivot érintő támadások súlyos károkat okoztak. A fővárosban a világörökség részét képző barlang kolostor épület együttese is megrongálódott. A rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek csalók hamis weboldalt. A Nemzeti Nyomozóiroda kiberbiztonsági portáljának álcázott felületen egy kártékony program letöltésére ösztönözték a látogatókat, amellyel a bűnözők távoli hozzáférést szerezhettek a felhasználók számítógépéhez. A hatóság felhívta a figyelmet arra, soha nem kérnek szoftvertelepítést internetes felületeken keresztül. kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok többsége is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen is javult a vízminőség az utóbbi években.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Napközben sok lesz a napsütés, de elszórtan még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Délután 20-26 fok, este 13-19 fok lesz. A hét második felében már melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon-Otthon, a Petőfi Rádió program ajánló műsorait, mindig megtudhatod, hol és milyen események várnak rád. Ha szeretnél kikapcsolni, feltöltődni, akkor ezt megteheted például Dorogon, Tatán vagy Szegeden is, hogy pontosan mi minden vár. Már is mondom a részleteket, tarts velem itt a Petőfi.
2: Itt egy újabb óra.

0: Jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Számíthatsz ránk, hiszen aktuálisan és részletesen itt mindig megtudhatod, hogy hol és milyen lehetőségek várnak, ahol kikapcsolhatsz és feltöltődhetsz. Például lesz egy olyan esemény, ami a kerékpározást, az olvasást és a tudatos, körültekintő kultúrafogyasztást népszerűsíti. Egy igazi művésztelepi hangulat teremtés, tehát a cél a Tricikli Fesztiválon. Együtt lehet kerekezni pihenésre vágyó családoknak és vakmerő nyugdíjasoknak, ez szakíthatatlan tandemesek és magányos farkasok is jelentkezhetnek, csak úgy, mint szabadnapos futárok és vérbeli könyvmolyok. Miközben Szeged legbarátságosabb közösségi terei adnak árnyékot, nyugalmat és bőséges szellemi táplálékot. Gyerekprogramok, gördülékeny beszélgetések, ütős felolvasások és a közösség ereje. Ezekből az alkatrészekből áll össze a Tricikli Fesztivál. Idén tehát ismét nyerekbe lehet szállni annak, aki közben még olvasni is szeretne. Szegeden Tricikli Fesztivál, a további programötletek pedig már is itt a Petőfin, a tatai sokadalom is itt van már a láthatáron. Jönnek a további részletek.

0: Hírek az utakról.
1: Balesetről szerencsére nem kaptunk információt, viszont ha a 13-as számú főúton autózol vagy tervezed, akkor készülj úgy, hogy az M1-es csomópont és Kisigmánd között kátyúznak, vagyis a 12-es kilométernél a 13-as számú főúton félpályás korlátozáson érvényben, várhatóan délután 2-ig, ez kicsit megakaszthatja az arra közlekedőket, mindkét irányból nagyjából 1 kilométeres tolódásra lehet számítani. Az M1-esen Balaton felé Székesfehérvár elkerülő szakaszán pedig a kamerák karbantartását végzik az 59-es kilométeren, mivel csak egy sáv járható, igaz jelentős tolódás nincs, de légy figyelmes, óvatos, lassítani kell. A egyéb infód van, az pedig jelez, hogy segíthessünk a továbbiakban is. Számunk 0630303380, SMS-ben és Viberen is küldheted a részleteket.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.

0: otthon. Otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Itt mindig részletes beszámolót kapsz az aktuális programokról. Szép napot, jó munkát, kellemes időtöltést. Hamarosan érdemes lehet megcélozni Tatát, ugyanis jön a Tatai Sokadalom Fesztivál. A Sokadalom szó hajdan az országos kirakodó vásárokat.

jelölte, ezt a vásári közösségi hangulatot idézik meg minden évben, gazdag programkínálattal és népművészeti hagyományokra építő tartalommal. A találkozó középpontjában a néptánc és népzenei produkciók, a kézműves mesterek munkái, valamint a hagyományos ízek bemutatása áll. Autentikus táncjátékokkal, világi zenével, koncertekkel és táncházakkal lehet találkozni, miközben a vásári forgatag is folyamatosan életben tartja az esemény hangulatát. A gyerekeket pedig külön programkínálat várja, lesznek mesélőadás, sok természetes anyagokra épülő játszók és kézműves foglalkozások kínálnak tartalmas kikapcsolódást a családok számára. Nem beszélve az íjászatról, a sokadalmi menettáncról, barantai és zászlóforgató bemutatók is lesznek, kórus, pódium, bábszínház, valamint kosár, körhinta. A fesztivál keretében adják át ráadásul a városi művészeti díjakat is. A tatai sokadalom, tehát a magyar népi kultúra bemutatását és továbbélését szolgálja. A közönség kedvenc előadók mellett új formációk is bemutatkoznak. Az autentikus műsorokat pedig könnyű zenei feldolgozások és más művészeti ágak kapcsolják össze, miközben a kézműves sportékák és a hagyományos gasztronómia teljessé teszik a vásár élményt. A családbarát szemlélet pedig különösen a kisgyermekeknek szánt játszókban válik hangsúlyossá, melyek a természet közeli életmód és a közösségi értékek iránti elköteleződést tükrözik. A színpadon ott lesz többek közt Grillus Vilmos, a Fitos Társulat örömtáncot mutat be, a Magyar Bonda is koncertezik, a táncház pedig majd a Bükkös zenekarral lesz. A tatai sokadalom, ne feledd, az Angol Parkban vár, és további programötletek pedig itt a Petőfi

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: A program felelős, gondoskodom mindig róla, hogy ne unatkozz, hogy sikeresen kikapcsolódj és feltöltődj, ehhez persze rengeteg program itt van, mindig előkeresem a legjobbakat, és persze lehet csatlakozni tippekkel, ötletekkel, akár élménybeszámolóval is a 0630-30-30-380 as számunkon. Dorogon például hamarosan jön a Kosbor Fesztivál, egy évente megrendezett esemény, ami egyre nagyobb népszerűségnek örvend, hiszen a térség egyik legjelentősebb összművészeti és gasztronómiai fesztiválja. A helyszíne idén is az Otthon tér lesz, ahol élvezheted majd a magyar borászok finomságait, illetve incsiklandozó ételek széles választékát. Persze a mértékletesség mindig fontos, ezt ne felejtsük. A fesztivál programjai között számos zenés és táncos előadás is szerepel, melyek garantáltan szórakoztató kikapcsolódást nyújtanak minden korosztály számára. Az esemény sokszínűsége és a hagyományok iránti elkötelezettsége miatt a Kosbor Fesztivál tehát kiváló lehetőséget kínál a látogatóknak, hogy megismerkedjenek a térség kulturális és gasztronómiai értékeivel. A színpadon lesz majd borbemutató, és természetesen a fellépők is egymást váltják. DJ-k is gondoskodnak például az esti jó hangulatról, de lesz nagy bogi, illetve filó koncert is a Kosbor Fesztiválon. 0630-30-30-380, ide várom a jó programötleteket tőled is, SMS-ben és Viberen. A folytatásban pedig mindjárt jön a sár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
0: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Rádió.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok?

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar percek múlva, egy után pedig élő stúdió koncert a Hajrá Magyarokban ma. Az Anna és az ötös busz, azaz öt fiatal zenés egy közös hangzással ad majd nekünk jó kis hétindítót. A zenekar leginkább alternatív rock műfajban játszik, de azért más zenei műfajt is érintenek. Mindjárt jönnek a részletek, tarts velünk, jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
0: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: Gyógyító állatok.
4: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
3: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
4: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
3: Amikor egy érintés is segít.
5: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
6: Jó érzés.
3: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
2: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Hamarosan szavaznak az alaptörvény módosításáról, egyre kevesebben adnak vért. Folytatódik a változékony idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Dolgoznak az M2-es autóúton a 42-es Kosd és a 39-es Rád csomópontok között. Forgalomkorlátozásra kell számítani, a forgalmat jelzőőrök irányítják. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A képviselők dönthetnek arról is, hogy Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakció vezetője vezesse a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságot. A parlamenti ülés ezekben a percekben kezdődik. Ma kezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Az uniós külügyminiszterek tanácskozása előtt Orbán Anita tárcavezető hangsúlyozta, ha Ukrajna nem teljesíti a Magyarországgal kötött, a kárpátaljai magyar kisebbség jogait rögzítő megállapodást, akkor automatikusan leáll a csatlakozási folyamat. Már több száz családnak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly év elején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizet a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoznak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, ezt mondta az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, ez itthon is hosszú távon sok nehézséget fog okozni a vérellátó rendszerben. Hozzátette, hogy a szabadságalások miatt a nyár egyébként is nehezebb időszak a vérellátásban. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban, abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve villantja fel a hazai Forma 1-es futamok történetét, egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Napközben sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 20-26 fok, este 13-19 fok lesz. A hét második felében melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy után, mint mindig, ma is indul a Hajrá Magyarok az élő stúdió koncert, ami a jövő héttől csak úgy, mint az iskolások a vakációzni vennek, hiszen egyre több lesz a fesztivál és a rendezvény. Ma viszont itt az Anna és az ötös busz, azaz öt fiatal tehetség,

0: nap! Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!
1: Már is látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, ha van időd, lehetőséget csatlakozz hozzánk. Szólj hozzá a műsorhoz, kérdezz bátran te is tőlük, hiszen most tényleg itt a lehetőség. Ebben az órában benézhetsz hozzánk, és megnézheted, hogy hogyan is néz ki egy élő stúdiókoncert, és hogy ilyenkor tényleg lehetőség van arra is, hogy te is feltedd a kérdéseidet. Sziasztok!
2: Hello,
3: sziasztok!
1: Jó rátok nézni, mert olyan fiatalok vagytok, mosolygósak, vidék. Mondtad még ilyeneket, de inkább kezdjük ott, hogy nagyon fiatal a banda. Igen. Még nincs egy éves, 2025. szeptember, akkor találtátok ki, hogy na, innentől számítjuk az indulást.
2: Így van.
1: De azért azt tegyük hozzá, hogy zenész háttér azért az mindenkinél van. Tehát
2: valakinél több is, kevesebb is igazából, úgyhogy...
1: Az egymásra találásról meséltek egy kicsit.
2: Igazából, mikor megalapult a zenekar, még nem ez a felállás volt, akkor én még egy teljesen másik három emberrel csináltam a zenekart. Majd októberben kerestem meg Ziriszt, a főénekesünket, hogy jönne ő főéneknek, és utána szépen lassan jött a sólyom dobok mögé, utána a Lidi is dobok mögé, vagy a basszusgitár mögé, és márciusban csatlakozott be a Kata is, és az ismeretség meg igazából onnan van, hogy egy iskolában járunk és tanulunk mindannyian.
1: És akkor az Anna az még működő, képes vagy most már ezen nem akartál változtatni?
2: Anna sose volt zenekartag. Ez teljesen kívülálló a zenekartól a neve.
1: De az ötös buszhoz köze van?
2: Igen. Annának is, meg nekünk is.
1: Aha, na mesélj akkor egy kicsit, avasd be a részletekbe.
2: A névbe vagy, hogy mi közünk az ötös buszhoz?
1: Mindegyikbe.
2: A név igazából augusztusban született meg. Egy budai teraszon, Anna teraszán. És a volt alapítótársammal gondolkoztunk, hogy miért kéne névnek, és így teljesen ilyen buszszámokon gondolkoztunk, hogy 15-ös zóna, mint a 15-ös busz, vagy ilyesmi, és akkor így Anna feltette, hogy mi lenne, hogyha az lenne a nevünk, hogy Anna is az 5-ös busz, mert hogy akkoriban mi nagyon sokat jártunk 5-ös busszal, meg az Anna is, mert hogy ő budai, és pont megérinti azt az 5-ös busz, és ebből született igazából a név.
1: És van olyan történet az ötös busszal kapcsolatban, amit így sose fogtok szerinted elfelejteni, vagy ami ha előjön, akkor jót nevettek rajta?
2: Nekem rengeteg van, de...
1: Aludtál már el például az ötös buszon?
2: Igen, sajnos.
1: Olyan is volt?
2: Igen, és Zuglóig akartam menni, de Bassa réten kötöttem ki.
1: Aha, hát kicsit más a kettő. Tudtad, hogy hol vagy? Vagy fogkal mennem, hogy úgy sem, mi történik, elraboltak?
2: Nem, először azt hittem, hogy így nem tudtam, hogy hol vagyok, de utána így... fókuszba jöttem, és rájöttem, hogy itt vagyok Pasa réten, úgyhogy felszálltam a következőre, és visszaindultam.
1: Ez volt a legdurvább?
2: Ennél volt durvább, amikor késő este utaztunk ötös buszon, és hát több olyan ember volt a buszon, aki már nem volt józan, és konkrétan kiszedték az egyik ajtaját a busznak, és úgyhogy egy híd közepén álltunk meg az Erzsébet hídon, de utána tovább haladtunk gyalog. Az M3-ashoz.
1: Akkor a történetek is, a dalok történetei is az ötös busz köré fonódnak?
2: Nem.
1: Teljesen más.
2: Így van.
1: Jó, mivel fogtok kezdeni?
2: A számunk címe az lesz, hogy Metsör.
1: Tulajdonképpen ezt nem nagyon kell magyarázni.
2: Nem.
1: Élő stúdiókoncert itt a Petőfin, Anna is az ötös busz és a Metsör, figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban az Anna és az Ötös busszal. Minden látható, mindenki látható Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, és már is szemet vetettek rátok. Szia Kata, egy tünemény a stúdióban végre! Gyönyörű hangjával elvarázsolt szerelem lángban ég újra és újra. Írja Lacus a vidéki. Hát igen, Iris szerintem zseniális választás volt. Persze a kövér Iris ugye itt az élen. Lili ott hátul elbújt, fekete Lili a rózsaszín basszusgitárral, de annyira cuki kis rózsaszín masnival, és én úgy tudom, hogy Lili nagy bögővel indult még, de hát jó, hogy nem bújtál el mögötte, és választottál inkább egy basszusgitárt, és akkor gyorsan bemutatjuk a többieket is, Herpai Kata, aki szintén gitárt ragadott, és fantasztikusan vokálozik, és Stélo Márka, aki a másik gitárnál, ugye ő tulajdonképpen a csapatnak a kitalálója, a megálmodója, hátul a dobnál pedig Tóth Sólyom. Sziasztok, így állt tehát össze az Anna és az Ötös busz, szerintem Lacus nem hagyja ki, két gyönyörű Kata egy helyen, Zola írta közben, hát igen, köszönjük szépen, nagyon kedvesek vagytok, várjuk a Facebook oldalokon is a hozzászólásokat, illetve a kérdéseket, most itt az idő, ebben az órában, hajrá magyarok, élő stúdiókoncert az Anna és az Ötös busszal, mindjárt folytatjuk.
1: Hajrá magyarok, magyar zene élőben a Petőfi Rádió.

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: Az Anna és az ötös busz, akiket te is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Azt írja Emőke, hogy nagy boldogság látni titeket és hallani. Sok sikert kíván nektek, és szívecskét is küldött. És van itt egy másik üzenet. Kérdezzétek meg őket az Usanka zenekarról. Nos?
2: Megkérdezhetem, hogy ki írta be?
1: Nem mondom meg. Szerintem tudod. Testvérbanda. Ez van itt zárójelben még egyébként. Na?
2: Hát van több tippünk, hogy ki. Usanka zenekart nagyon szeretjük, és köszönjük, hogy a dobukkal hozzájárultak ez a koncertünkhöz.
1: Erre ment ki a játék, oké. Köszönjük szépen a támogatást, igen. Az elmúlt időben, ugye, ahogy mesélted, több tagcsere is történt.
2: Pontosan.
1: Ezt hogy sikerült neked megélni, hiszen ugye te vagy itt a megálmodója ennek az egésznek, gondolom azért elindulni valahol, valakikkel, és aztán már is ott jönnek, mennek az emberek. Hát, az nem olyan egyszerű.
2: Nagyon nehéz volt megélni mind mentálisan, mind lelkileg ezt az egészet, mert amint megtudtam, hogy egy tag ki akar lépni, akkor nyilván egyből el kellett kezdenem keresgélni, hogy ki lehet potenciális a zenekarba, és hogy kiknek van olyan zeneízlésük, akik szívesen játszanának velem, meg ilyesmi. De abból a szempontból viszonylag nagyon egyszerűen bekerültem, vagy sikerült megtalálnom mindenkit. Iris-szel hát már tavaly év óta játszunk együtt, több volt olyan koncertünk is, ahol ketten játszottunk, illetve a sólyomot viszonylag egyszerűnnel tudtam beszélni, hisz egyik nap a suliba elkaptam januárban, hogy nincs-e kedve dobolni, és aznap bejött a próbaterembe, és elmondta, hogy jó, nyomjuk. Majd jött Lili is, aki szintén nagyon pozitív bandatag, és elég hamar is beszokott hozzánk. Katával meg egyszerűbb volt egy kicsit, mert koncerteztünk velük a másik zenekarjával még, és időközben még mi, akár mint a következő szám is, azt például kezdesen írtunk még a Katával.
1: Uh-huh. És ez miről szól? Akkor
2: az az dal címe, de hogy Kata, el szeretném mondani.
3: Persze, a Fia Isten nevet viseli, és igazából egy történetet akartunk elmesélni, ahol elmesélünk egy
2: masszív alkoholista.
3: Egy masszív alkoholista, de hogy végül is ez végül talál valakit, aki viszont aki miatt meg megéri neki megváltoznia.
2: És kigyógyul belőle.
1: Ó, a szerelem miatt. Happy end lesz a vége, megnyugodtam. Igen. Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ami látható is, ne feledd, Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Pia és te, ez lett a következő dal címe, ami szól már is élőben az Anna és az ötös busztól itt a Petőfim.
0: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban az Anna és az Ötös busszal, ez volt a Pia és Te című dal, közvetlen a meccsör után. Kicsit sok dal szól az alkoholról, aminek túlzott fogyasztás, hogy tudjuk, hogy káros. De hát vannak itt mások is, ugye most egy ilyen furcsa kezdés, hogy ezeket hallottuk, de mindjárt megismerheted a csapat további dalait is. Nagyon ügyesek vagytok, közben ezt Mátyás írja. Ilyen fiatalon már a színpadon, és hogyha ajánlanátok egyetlen olyan előadót vagy zenekart, akire mostanában nagyon felnéztek, az kicsoda?
1: Ne rám nézzetek.
2: Mondok én egyet, mondjuk az Elefánt, mint meket igazából.
0: És miért?
2: Egyrészt, ahogy tudnak kommunikálni a közönségükkel, és ahogy tartják velük, igen, úgymond a kapcsolatot, tehát ez nagyon-nagyon személyes, és nagyon jónak találom, hogy ennyire ők is el tudják magukat engedni, mert az a közön, tehát ez a bizalom úgymond megvan, mint a nézők meg közöttük. Úgyhogy én mindenképpen őket mondanám.
1: Én még az Elefántot abból emelném ki, hogy szerintem mondjuk Magyarország egyik olyan zenekarra, akik szövegeikben a legjobbak.
0: Akkor ők inspirálnak titeket abszolút.
2: Igen.
1: Akár, ha külföldit kéne mondani, akkor én számomra a The Police zenekar vagy a Cure. Még ezek.
0: Police, Cure, hát olyan fiatal vagy, csoda, hogy még ismered őket, vagy tudod, hogy kik ők. Szüleit hallgatták, vagy nagyszülők?
1: Nagyapám, édesapám.
0: Igen.
1: Illetve én magam is rátaláltam pár régebbi zenekar előadóra.
0: Na, marosan innen folytatjuk tovább az Éli Stúdió koncertet. Ha szeretnél kérdezni, akkor természetesen itt a Facebookon, vagy a 0630303380 a számon is megteheted. Szuper volt a meccsör, közben ezt még Gábor írta. Szombaton lesz a koncerten?
2: Lesz.
0: Felül érdeklődik.
3: Természetesen.
0: Okay.
1: Minden lesz a koncerten.
0: Na, marosan jönnek a további részletek. Tarts velünk itt a Petőfi, valamint az Anna is az Ötös busszal, ma ők adják az Éli Stúdió koncertet.
4: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban. Ez a legújabb magyar zene.
5: Kecel lány a sötétben, vele vér

0: útján.
1: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
2: az Anna és az ötös busz, a csapatot te is láthatod Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Hajrá, fiatalok, ugye lesz, ha nem kell is?
3: Lesz,
2: az is lesz, megígérjük. Nagyon szeretünk, sólyom, közben itt egy másik izi. Gyors kérdés, figyelj, hesz minden?
3: Azt mondja, igen.
2: Azt mondja, igen. Nagyon mosolyog. Jelentsen az bármit is. No, itt lehet üzenni, lehet kérdezni, bátran, tényleg itt a lehetőség. És közben ugye Iris, hát te se olyan rég csatlakoztál a csapathoz, eleve a csapat nem létezik olyan régóta, nem. 2025. szeptember, akkortól számoljuk az indulást. Milyen érzés volt egyébként úgy csatlakozni, hogy tulajdonképpen nagyjából azért így veled készült el az első dal?
4: Őszintén szólva, az elején nagyon furcsa volt nekem, meg nagyon izgultam, hogy mi van, hogyha elrontok valamit, vagy hogyha alapjáraton nem úgy éneklek valamit, és akkor majd kitesznek szépen a zenekarból, vagy
3: most is ilyen vagy.
4: Tehát nekem ez egy óriási félelmem volt, de azóta már szerintem, amennyire csak lehetett, figyelek, illetve fejlődtem is benne, meg úgy össze kellett szokni a csapatnak, hogy azért mégiscsak csapatjáték, csapatmunka az egész, tehát nem lehet mindent egyedül vinni és egyedül jóvá tenni.
2: Milyen az összhang egyébként köztetek?
4: Én nagyon szeretem ezt az egészet, mert annyira, de annyira kedvesek mindannyian. Meg akár persze vannak konfliktusok, de amennyire lehet, megoldjuk őket. Sziasztok! De hogy így alapjáraton meg szerintem nincsen nagyobb probléma.
2: Ah, itt fürkészem folyamatosan a többieket, hogy ők hogy látják, milyen fejeket rágnak közben. De bólogatnak, ők is egyetértenek. Szóval jó az összhang, na ez szuper, ezt jó hallani. Én pedig Irisnek egy szinkron szerepet szeretnék valamelyik mesében, mert annyira cuki a beszédhangja, hogy megölöm.
4: Köszönöm szépen.
2: Komolyan nyomjátok közön, Balú írja, haverom, mondja, kérdezem már meg, van-e szingli lány ezen az ötös buszon, mert ha nincs, akkor megvárjuk a hatos buszt. Ügyesek vagytok egyébként, hatalmas gratula a csapatnak.
4: Köszönjük!
3: Hát szerintem inkább várjanak egy következő buszt.
2: Micsoda?
3: Inkább várjanak egy következő buszra?
2: Atyavilág! Na jó, azért maradjatok velünk, jó? Most nehogy elkapcsolatok.
3: Nem rossz volt.
2: Mert dalok jönnek még. Mennyire hat rátok az Usanka zenekar? Na hát van, aki nem tud szabadulni, úgy látom.
3: Semennyire.
2: Hajrá, gratulálok nektek, nagyon ügyesek vagytok, szuper, és köszönöm a megosztást, közben ezt Ibolya küldte, és akkor folytassuk tovább az élő stúdió koncertet, egy olyan dalról, ami hát egy jobb világról szól, ugye?
3: Hát a következő dal a pillanat, és azt az én gondolatmenetemet, világomat írtam le, hogy így pontosan mit tudnék elképzelni egy olyan élethez, amit élvezni is lehetne szerintem.
2: Benne van a dalban minden? Mert nagyon figyelünk.
3: Majdnem minden.
2: Majdnem minden? Mit hagytál ki és miért?
3: Nem mondhatom el, hogy mit, és hát az már inkább tényleg személyesebb dolog.
2: Aha. Na hát akkor kíváncsian várjuk, hogy miről is szól a pillanat. Élőben hallatjuk most itt a Petőfin, az Anna és az ötös busztól.
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Anna és az ötös busz élőben itt a Petőfi Rádióban, ez volt a pillanat, hát fiatal tehetségek, mindenki 20 év alatt, és ahogy Kitty is írja, innen lehet nagyra törni, jövő Budapest Park. Aztán így tovább. Egyre is nagyobb színpadok. Szuperek vagytok, csak így tovább. Mátyás is írja. Szuper a banda, Iris hangja csodálatos, különleges, és Bálint András tanár úr üzeni, hogy nagyon jók vagytok. Más is írt egyébként a csapatból. Bandi Bá, gratulál nektek az osztályból. Hello, Bandi Bá. Nagyon jók a számok, ügyesek vagytok. Nagyon csak így tovább. Szép dolog és jó dolog. A szerelem, szerencsére írta nekünk Károly. Köszönjük szépen. Na, hát fantasztikus volt, amit hallottunk. Ugye pillanat, ez volt a dal cím. És egy pillanat, aztán már is folytatódik tovább az élő stúdió koncert. Tarts velünk itt a Petőfi.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: Az Anna és az Ötös Busz, a csapat látható is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Szavesz írta, hogy hát sok busz jár az ország útjain, de ilyen jó hangulatot szerintem csak ti hoztok magatokkal. Ez az a járat, amire még a potyautasok is jegyet vennének. Egyébként, hogyha tényleg a zenekar egy buszjárat lenne, akkor milyen megállói lennének az eddigi történeteknek, mert ugye nem annyira nagyon régre visszavezethető ez a történet.
2: Boráros tér fixen.
1: Igen, ott mi történik?
2: Van egy ilyen számunk, hogy Boráros tér, még ő kiadatlanban, de ha majd egyszer elkészül a nagylemezünk, akkor rajta lesz. Uh-huh. Illetve a Nyugatit is megütné szerintem a busz, mert a közelébe jártunk próbálni, illetve szintén van egy ilyen számunk.
1: Aha.
2: Hát nem tudom.
3: Soroksári útra biztos elmennénk.
2: Soroksári útra biztos. Ő most már az A38 fele is járna szerintem.
1: Az ötös busz, aha.
2: Hát.
1: Meg hát a végállomásokról is azért van egy-két sztori.
2: Rákospalotáról amúgy indulhatunk. Uh-huh. Az nekem pont útbe esik. Passarétig elmehetünk, csak kicsit nagyobb kitérőkkel.
1: Na hát erre
3: Puskás.
2: Puskás, Manyi.
1: Ó, mennyi történet. Tehát erre a buszra szívesen felszáll szerintem sok mindenki. Elég nagy a rajongó táborotok, ahogy azt látom itt a visszajelzésekből. Nagyon sokan szeretne titeket. Szenzációsak vagytok, sok siker gyerekek, például jön ilyen is. Rengeteg szívecske, szuperek vagytok, büszkék vagyunk rátok. Nagyon jó hallani, hogy igenis még mindig van és lesz jó magyar zene. Ernő papa is erősen bólogat fentről, szombaton Pacsi. Aztán Lilla és Carlos is üzen neked, Kata, nagyon szeretnek téged. És hát ugye végül is még nincs egy éves a csapat, és azért elég jól összeszedtétek magatokat, mert egy EP-t már ki is adtatok.
2: Így van.
1: Hogy álltok a zenékkel, a számokkal? Gyorsan jönnek? Hamar elkészülnek? Vagy van, amin azért picit többet kell gondolkodni?
2: Az elmúlt időszakban annyira, hát tele voltunk koncertek, vagy nem koncertekkel, stúdiózással, illetve minden egyébben, úgyhogy dalírásra már viszonylag rég esett sor. Most pár olyan számunk van, amit még kicsit át kell dolgoznunk, de közben csináljuk a stúdiózást is ezerrel is. Minden információt igazából megosztunk a számokról minden social platformon, amint fönt vagyunk.
1: Ki a legmaximalistább a csapatban?
2: Szerintem mindenki.
1: Az jó.
3: Sütana!
4: Az biztos.
1: És ki az, aki leginkább tudja oldani az ilyen feszültebb pillanatokat?
2: Változó szerintem.
1: Aha. És ki szerintem. Kimondja egy dalnál a végére azt, hogy jó, ez most már tényleg oké, ne nyúljunk hozzá.
2: Közös.
1: Közös megegyezés?
3: Hát én, az biztos.
1: Jó. No, hát ugye a hazai csapatok közül az Elefánt inspirált titeket, és szerintem most már nagyon sokakat inspiráltok ti magatok, úgyhogy ezt azért majd építsétek be, akár egy dalszámba is. Most mivel fogjátok folytatni?
4: Azon az esténnel.
1: Erről mit tudhatunk?
4: Ez még egy régebbi szerzeményem, ezt még az előző zenekarral, vagy hát zenekarnak írtam relatíve. Úgy tudnám úgy jellemezni, hogy tehát én ezt úgy akkor írtam, amikor nekem nagyon-nagyon tetszett valaki, viszont nem tudtam, hogy esetleg viszonozza-e. Mm. És bennem volt ez a kettős érzés, hogy mi van, hogyha nem látom többet, és mi van, hogyha most ezt mégis megugrom, és történni fog valami. Legalább megbeszéljük, vagy hát ha akár lehet belőle több is. Mm-hmm. És igazából egy estét írtam le, amikor találkoztam ezzel az adott személlyel, és nagyon-nagyon meginspirált, és utána már még jobban és még több számot tudtam írni, mint egyedül is, mint velük is.
1: Na, szuper. Anna is az ötös busz élőben itt a Petőfi Rádióban, és az említett Azon az estén szól most. Figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Anna és az ötös busz élő stúdió koncertét a Petőfi Rádióban azon az estén ezt a dalt hallattad, és hamarosan folytatás az Analog Music Hallban, vagy Music Clubban. A közönség mit várhat a koncerttől?
1: Hosszú setlistet mindenképpen.
2: Néhány covert?
1: Igen, meg jó bulit.
0: Nehéz volt ezt a dalt előadni? Kicsit most így visszatérve, azért látom, hogy úgy kicsit úgy kénekelted magadból, de azért nem annyira egyszerű ez.
2: Hát kicsit le vagyok fagyva, mert
0: kavarognak az érzelmek.
2: Igen, is, meg hát inkább az.
0: Hát igen, sok esetben terápiás, ugye, hogyha készül egy dal, sok zenész
2: abszolút,
0: ugye ezért
2: abszolút
0: is írja ki magából, vagy zenésíti meg azt, amit érez. Aztán talán, ahogy egyik, nem tudom, színpadról a másikig eljátsza, minél többet gyakorolja, annál jobban sikerül a feldolgozás is.
2: Igen.
0: Hát reméljük, hogy meg lesz, de legyen minden történet vége pozitív, mint ami az első dal, vagyis a második dalotoknál is volt, ugye? Egyébként nagyon sok személyes történet jelenik meg a dalokban, ezeket elénekelni nehéz, előadni nehéz, megírni nehéz, befejezni egyáltalán könnyű, vagy hogy kerül pont a végére?
2: Őszintén én nagyon-nagyon szeretek inkább a saját dolgaimat kiélni, mint hogy tényleg itt terápiás hatással, meg kicsit reménykedek, hogy többen akár megtalálják saját magukat is ezekben a történetekben, és ezért én külön is dolgozgatok így ilyen saját kis albumokon, meg nem tudom, és így mindig remélem, hogy valaki mégis ott lesz a hallgatóság között, aki azt mondja, hogy úristen, ez teljesen én vagyok, ez az én történetem is, és tök jó, hogy végre valaki megénekelte, leírta, hogy ez hogy érződik. Úgyhogy én ennyiből nekem úgymond ennyiből egyszerű.
0: És a többieknek?
1: Hát, mivel én is írok szövegeket, ezért hát hasonlóképpen tudom elmondani, mint amit a Kata mondott, szóval én se pont azért írok, nyilván valamikor jó, de hogy most kiadjak magamból, egyik az, hogy nyilván így ki tudok adni minden érzelmet magamból, haragot, szomorúságot, bármit, vagy akár boldogságot, de nekem az az egyik célom a zenekari zenékkel is, meg a szövegekkel, hogy átadjuk mindenkinek azt az érzést, amit akkor éreztünk, mikor megírtuk, és tudjanak vele azonosulni minél többen.
0: Na, akkor egy érdekes kérdés. Nagy lemez, vagy fesztivál felkérés? Melyik jönne jól? Előbb? Vagy?
2: Fesztivál.
0: Fesztivál? Inkább egy fesztivál
2: inkább
0: legyen?
2: Egy fesztivál.
1: Fesztivál.
0: A lemez meg majd.
2: Így van, az ráér.
0: Az.
2: De hogyha mi ott vagyunk, akkor így is nagyobb hallgatóság fogja várni.
0: Oké, most itt pedig a Petőfi Rádióban vagytok, és nagyon sokan hallgatnak benneteket, és nagyon sokakat inspiráltok. Például Alex, Kiki és Dominik üzeni, hogy ezután bevágunk majd egy jó meggyes sört. Büszkék vagyunk rá, azért mértékkel jó, egy oké. Szuper a hang, szuper a zene, szuper a csapat, irány a csúcs, és akkor végül, de nem utolsó sorban, hiszen nagyon el is szaladt az időnk, itt a Petőfi jön, amit már egyébként van, aki nagyon vár, a Nem kell című dal.
1: Így van.
0: Hallgassuk élőben itt a Petőfin, az Anna és az ötös busz.
3: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: Ez volt az Anna és az Ötös Busz élő stúdió koncertje itt a Petőfi Rádióban is, ha nem kell zárásként. Folytatás pedig legközelebb az Analog Music Clubban. Nagyon sok sikert kívánunk a koncertetekhez. A mai élőadás pedig újra megnézhető, visszahallgatható minden a Petőfi Rádió Facebook oldalán, így ideig, majd a Petőfi Rádió YouTube csatornáján. Sok sikert tényleg nektek, nagyon szorítok, hiszen még itt áll előttetek minden, nagyon fiatalok vagytok, most kezdtétek, de fantasztikus zenéket hoztatok, úgyhogy hajrá! A folytatásban pedig velünk lesz a Carson Koma is mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
6: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
8: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Folytatódik a változékony idő. A tervezett vitnyédi menekültáborról beszélt Magyar Péter az országgyűlésben. Egyre kevesebben adnak vért.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Baleset történt az M5-ös főúton a Szatymazi körforgalom közelében, egy motor és egy autó ütközött. A baleset vizsgálat idejére a főutat lezárták, Balástyánál Dóc felé, Szatymaznál pedig Sándor falva felé lehet kerülni. Az M6-os autópályán a 171-es és a 165-ös kilométer közötti szakaszon pályakarbantartók dolgoznak. Budapest és Pécs felé vezető oldalon is több helyszínen van forgalomkorlátozás. A sávzárásoknál nagy figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
9: Az előző kormány átverte a magyarokat a vitnyédi táborral, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány a kárpátaljai menekültek helyére 500 migránst akart behozni a vitnyéd Csermajor táborba. A kormányfő hozzátette, Gulyás Gergely azt mondta, hogy az egész táborépítés csak egy trükk volt, az EU-t akarta megvezetni az előző kormány, de a Fidesz frakcióvezetője nem emlékezett arról, hogy 2024 szeptember emberében még arról beszélt, nyári diáktábor épül Csermajorban. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. A pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, külön választaná a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, valamint új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Világszerte csökken az önkéntes véradók száma, miközben a vérkészítmények iránti igény folyamatosan növekszik, mondta az Országos Vérellátószolgálat főigazgatója. Tordai Attila hangsúlyozta, ez itthon is hosszú távon sok nehézséget okoz a vérellátórendszerben. 59 darab márkás mobiltelefont és 190 ezer euró készpénzt találtak és foglaltak le egy autóban elrejtve a ruszkei határon a pénzügyőrök. A kilépő magyar sofőr a szőnyeg alá rejtette az új típusú okostelefonokat, míg a be nem jelentett valuta a csomagtartó kárpittya mögül került elő. A hatóság a helyszínen 34 millió forint bírságot szabott ki a készpénz eltitkolása miatt.
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Sok lesz a napsütés továbbra is, de elszórtan még előfordulhatnak záporok, viharos széllel kísért zivatarok. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, hétvégén pedig visszatér a kánikula. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép délután, 2 elmúlt, és ez a hét leghűvösebb napja, ennél már csak melegebb lesz, úgyhogy erős UV-sugárzás, kánikula, ez vár ránk, és természetesen egy kicsit felforrósítjuk a hangulatot mi is itt a Petőfi. Carson Coma, osztálytalálkozó, ezen indulunk.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

szomorúság ellen. Itt vannak már is a legjobb hazai slágerek, vidám dalokkal folytatjuk, ígérem. 0-30-30-30-380, egyébként, ha nem érzed annyira jól magad a bőrödben, ide megírhatod, hogy mi az oka ennek, megtaláljuk rá a megoldást. Nagyon jó időnk lesz, tulajdonképpen ma van a leghidegebb a héten, úgyhogy innent bekapcsol a hőmérséklet és gőzerővel kitör. Bőven 36, már majdnem 40 fok közelében fogunk érni majd a hétvégén. Erős UV-sugárzás, kánikula, ezt ígérhetjük, ami az időjárás előrejelzésekben is szerepel, és holnap lesz az idei év legkorábbi napkeltéje. Ha szeretnéd megnézni, korán kell hozzákelni, Budapesten ez 4 óra 45 percet jelent, az ország legkeletebbi pontján, ehhez képest még 17 perccel korábban, a legnyugati ponton, felső szölnökön pedig az országban 14 perccel később fog felkelni a nap. Az év leghosszabb nappala pedig vasárnap lesz a nyári napforduló lapján, a legkésőbbi naplementére majd június 26-ig kell várni. Na, egy kis gyors összefoglalót, Ádors itt a Petőfi, a folytatásban pedig a Sunny Shining at the Bieber-stól.

0: a sorsom.
1: Petőfi Rádió minden magyar. Ahogy a héten vége lesz az iskolának, és kezdődik a nyári szünet, berobban a jó idő is, sőt az igazi kánikula, hiszen bőven 30 fok feletti értékeket mérhetünk majd. A Balaton egyelőre 20 fokos, viszont már most van, ahol szigorú korlátozás lépett életbe, úgyhogy ha a Zamárdi lesz majd a célirány, akkor figyeld az új szabályokra figyelmeztető táblákat, hiszen ezeket kihelyezték például a Margóede sétányon. Hétfőtől ez azt jelenti, hogy tilos kerékpározni, rollerezni és kutyát sétáltatni, még pórázon vezetve sem szabad bevinni a sétányra, Zamárdiban a nagy strandra. Babakocsira természetesen ez nem vonatkozik, viszont kutyás strand azért van bőven a Balatonon. Fonyót, Keszthely, Balatonföldvár, Tihanyi belső tó, ide is viheted a négylábú kedvenceket, vagy az országban Gyál, Délegyháza, Szentendre, Dunavar, Dunakeszi, Tiszafüred, Zala környéke, Pécs is tartogat sok olyan kutyás strandot, ahol lehet a kedvencekkel mártózni. 0630 30 30 380, ide megírhatod, ha van a kedvenc helyet, amit ajánlanál esetleg hallgatóink figyelmébe. Közben tekeredsz a hangerőn is, itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádió, minden magyar. Ezen a héten országszerte fokozott közúti ellenőrzésekre kell számítani az autósoknak. Az elmúlt időszakban több olyan baleset is történt, melyben az alkohol játszott szerepet. Szakemberek szerint a felelős döntéshozatal egyébként nem csak a sofőr, hanem minden közlekedő biztonsága szempontjából kulcsfontosságú. Az egyhetes akció során a hatóságos számos helyszínen végeznek majd ellenőrzéseket, így a főutakon, mellékutakon és az autópályákon is nagyobb rendőri jelenlétre lehet számítani. A cél pedig egyértelmű, csökkenteni a közlekedési balesetek számát és kiszűrni azokat a sofőröket, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt ülnek a volán mögé.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy perc elmúlt pontosan 3 óra, friss hírek érkeznek, majd a Super Stereo.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Czeglédi Edith.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Néhány napig még folytatódik a változékony idő. A tervezett vitnyédi táborról beszélt Magyar Péter az országgyűlésben. Szakmai képviselete lesz a magyar jazz zenének.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Baleset történt az 5-ös főúton a Szatymazi körforgalom közelében. Egy motor és egy autó ütközött, a főutat lezárták. Balástyánál Dóc felé, Szatymaznál pedig Sándorfalva felé lehet kerülni. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
0: Az előző kormány átverte a magyarokat a vitnyédi táborral, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány a kárpátaljai menekültek helyére 500 migránst akart behozni a vitnyéd Csermajor táborba. Sürgősséggel tárgyalja a parlament a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosítását. Eszerint teljesen átszerveznék a közmédia intézményrendszerét, külön választanák a rádiótelevíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet. Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között. Új szakmai szervezet jött létre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A mikrofonnál Bera Emese. Kiütéses győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot Németország. A négyszeres VB aranyérmes 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót az E csoportban Houstonban. A csoport másik mérkőzésén éjjel bemutatkozott Elefántcsontpart és Ecuador is. A Philadelphiában rendezett találkozót végül az afrikaiak nyerték 1-0-ra. Az F csoportban Hollandia hiába vezetett kétszer is, végül 2-2-es döntetlent játszott a japán csapattal Dallasban. Ugyanebben a négyesben Svédország viszont 5-1-re legyőzte Tunéziát a mexikói Monterreyben, magyar idő szerint ma hajnalban. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország a Zöldfoki Köztársasággal, még 21 órától Belgium Egyiptommal csap össze. Éjfélkor kezdődik a Szaúd-Arábia-Uruguay találkozó, holnap hajnali 3 órától pedig Irán-Új-Zéland mérkőzést rendeznek majd. A spanyol válogatott Marc Cucurella Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Köszönöm figyelmüket!
3: Az időjárás jelentés támogatója, a vízért szakértő Dimotek forgalmazója, a Kéri Pharma Hungary Kft.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig 35 fokkal beköszönt a kánikula. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És változatos magyar zenei kínálat vár itt a Petőfin, és sok érdekesség is a himnuszhoz köthetően, hétvégén pedig apák napja, elfelejtsd. 0630303380, ez a számunk, SMS-ben is Viberen lehet üzenni nekünk.
1: Itt egy újabb óra,
3: kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar, a magyar történelemben pedig fontos dátum a mai, június 15-e, hiszen 1844-ben ezen a napon Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsey Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Az előtte lévő évben nem volt annyira sikeres, hiszen nem indulhatott akkor a szózat megzenésítésére kiírt pályázaton, ugyanis a zsűri tagja volt. De a következő évben ugye minden másként történt, nemzeti imánkat azóta az ő zenéjével énekeljük, és ugyancsak 1844-ben született Egressy szöveg könyvére az első jelentős operája is, egyben az első magyar nemzeti opera. 1893-ban Erkel Ferenc június 15-én hunyt el, a magyar zeneszerző, karmester, zongora, művész, pedagógus, akire emlékezünk ma. Itt a Petőfin pedig változatos magyar zenei kínálattal jön a folytatásban, ezúttal Veréb Tamás és Juhász Levente közös dala, a Védőháló.

minden magyar. Hétvégén pedig apák napja, ami Magyarországon nem fix dátumhoz kötődik, az anyák napjához hasonlóan ez is mozgó ünnep, hogy mindig érdemes időben ellenőrizni, hogy apák napja mikor van pontosan az adott évben. A szabály alapján június 3. vasárnapján tartjuk, ez azt jelenti, hogy idén június 21-én lesz apák napja, és mivel hétvégére esik, könnyen lehet hozzáigazítani egy családi ebédet, vagy közös programot, például egy kirándulást. Ez a nap nem nagy szabású ünnep, inkább meghitt családi alkalom, hiszen ilyenkor az édesapákat, nagypapákat, nevelőapákat és az apai szerepben jelenlévő családtagokat szokás köszönteni. Most hétvégén tehát apák napja, ne feledd itt a Petőfi.

Petőfi Rádió, minden magyar. Mobiltelefon nélkül már elképzelhetetlen az élet, viszont amikor egy-egy alkalommal hosszú órákra magához köt ez a kis kütyű, azért az elgondolkodtató. A közösségi média ugye sokat vizsgálták már, boldogtalanná teszi a gyerekeket, hiszen megkönnyíti a bántalmazóknak, hogy zaklassák őket, és a gyerekek mentális egészsége is károsodhat. Nagyon sok tanulmány kapcsolódik már ehhez. Nagy-Britániában is úgy tűnik, hogy tilos lesz a közösségi média használata a 16 éven aluliaknak. A bejelentés előtt egy országos konzultációt is tartottak, itt 116 ezeren fejtették ki a véleményüket, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a korlátozást. Ezúttal tehát a britek is olyan közösségi platformokat vesznek célkeresztbe, amik lehetővé teszik a felhasználók egymás között érintkezését, illetve a tartalmak önálló feltöltését. 16 év alatt ezeket tiltani fogják, a brit tilalom viszont nem terjed ki az olyan üzenő portálokra, mint amiket mi is jól ismerünk és használunk. A világon elsőként egyébként Ausztrália tiltotta meg a 16 év alattiaknak a közösségi média használatát, ami miatt a nagy platformok több százezer fiókot zároltak. Malajzia június 1-jével tiltotta meg a közösségi oldalak használatát szintén 16 éven aluliak számára, az Európai Unióban pedig elsőként Görögországba vezettek be korlátozást egy speciális applikáció segítségével. Kanada, Spanyolország és Írország is hasonló intézkedéseken dolgozik a fiatalok védelmében. Te mit gondolsz erről? Véleményed akár meg is írhatod SMS-ben vagy Viberen a 0630 30 30 380-as számunkra. Míg itt a Petőfén jön a Soler.

0: Petőfi Rádió minden magyar 4-től, Petőfi Csúcs pedig ezúttal Megyesi Gáborral, akire ma játszhatsz Petőfis ajándékcsomagért, és a kívánság műsorban, akit szeretnél meglepetsz, használd ki a lehetőséget. 0630 30 30 380, ide várja az üzeneteket, én búcsúzom, ő pedig már is ezzel indít.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 06 30 30 30 380
1: as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
2: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
3: Minden hétköznap 19 órától itt,
2: a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar. A garázsból indult.
2: Zenéjén generációk nőttek fel.
3: Mára pedig az ország

0: dobot. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pianist, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: A napokban folytatódik a változékony idő. A tervezett vitnyédi táborról beszélt Magyar Péter az országgyűlésben. 12 ezer elemből készült Lego ruha látható a Néprajzi Múzeumban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Opontja és Kisigmánd között kátyúznak. A 12-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Mindkét irányból kisebb torlódásra lehet számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a tegnap létrejött egyesség részleteit ismertetve. J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele a nukleáris program teljes lezárása. Az alelnök közölte, hozzá tette, hogy Washington a befagyasztott iráni vagyonok részleges feloldása mellett a szankciók ütemezett kivezetését is kilátásba helyezte. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá. A vitnyéd csermajori beruházásról beszélt napi rendelőti felszólalásában a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, dokumentumok igazolják, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy 500 fős menekülttábor kialakítását készítette elő az osztrák határ közelében lévő településtől néhány kilométerre. A kormányfő hangsúlyozta, a terv végül azért nem valósult meg, mert a Tisza párt helyi szimpatizánsai felhívták a figyelmet az ügyre. Magyar Péter felszólalásában olyan mondatot is idézett, amely az Orbán kormány 2024 nyári kormányülésének emlékeztetőjében szerepel. Eszerint az előző kabinet megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Magyarország legnagyobb Lego ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A Sármán Nóra divattervező és Dóci Balázs Lego építőmester által több mint 12 ezer elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum világkörüli kulturális kalantúrával, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Holnap ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig 35 fokkal beköszönt a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Úton hazafelé, vagy már otthon, esetleg munkában, töltsük együtt a hétfő délutánt Petőfis játékkal, friss közlekedési infokkal és rengeteg jó hazai zenével. A Magna Cum Laude mindjárt itt van, de előbb egy nagy kedvenc indul a Zaporozsásztól, ez a L'Amour Toujours, én Megyesi Gábor vagyok, tarts velem!
2: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar zenével.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy

Magyar, ez a Petőfi Rádió. Aktuális infók az utakról, és persze rengeteg jó zene. Erre számíthatsz a Petőfi csúcsban ma is. A játékról sem feledkezzünk meg, ugyanis ma is gőzerővel keressük az óra zenét, úgyhogy tessék nagyon ébernek lenni. Amint meghallod a játékra hívó szignált, a lehető leggyorsabban küld el nekem az épp futó dal előadóját és címét. Itt most tényleg a gyorsaság dönt, mert a legelső helyes megfejtőt fogom majd visszahívni, aki így bezsebelheti a Petőfi ajándékcsomagunkat benne nyakbakasztóval, bögrével, vászontáskával és kulaccsal. SMS számunk 06303030380, ide jöhetnek az üzenetek, ha pedig bármi említésre méltót látsz az utakon, vagy akár forgalmi dugóba keverednél, akkor küldd el ugyanide. Jöhetnek az infók a Facebookon, Instán és Viberen is, úgy szintén a füleket most tapaszt a hangszórókra, mert itt egy újabb hazai kedvenc a folytatásban, ezúttal az Ivan and the Parazoltól. Itt a Jól áll nekem az élet. Let's go!

0: Sziasztok, Kis Tibi vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.
1: Láthatatlanul.

0: Ez az Óra Magyar Zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.
1: 0630 30 30 380. Ez a Petőfi Rádió.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeresd te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és pár perccel ezelőtt itt volt az óra zenéje, na de hogy ki volt a leggyorsabb, azt nem sokára kiderítjük, most viszont jövök a legfrissebb közlekedési infokkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon Tata és az M0-ás között terelésben kell autózni, a külső sávban lassabb haladásra, a szakaszos torlódásra készülj. Most éppen a Tata és a

0: Tatabánya között a 63-as kilométernél terelésbontás miatt a leálló sávra terelnek mindenkit. A Budapest felé vezető oldalon az egy sávra szűkült pályaszakaszon 3-4 kilométeres torlódásokra készülj. Erősödik a délutáni forgalom az autópályák és a főutak a fővárosból kivezető szakaszain, az M0-ásra felvezető utakon és csomóponti felhajtókon kell számítani torlódásra. Az M4-esen Szolnok felé Üllő lehajtónál is, illetve az M1-esen Győr felé az M0 a Bátyi kihajtóig, a Sasfészektó pihenőhelyig telítettek a sávok. Összeütközött két autó az 51-es főúton Dömsöd átvezető szakaszán, a településen belül a Pósa-Lajos utcánál a főút 51-es kilométerénél félpályás útzár mellett folyik a helyszínelés, és a 6-os főúton is baleset van, három autó ütközött ott Pécs nyugati határában, a főút 209-es kilométerénél félpályás forgalomkorlátozás mellett helyszínelnek. SMS és Viber számunk 0630303380, ha közlekedési infód lenne, küldd el ide, vagy írhatsz Facebookon és Instán is. Vezess óvatosan!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és már is kiderül, hogy ki volt a leggyorsabb hallgatónk ebben az órában, aki villámgyorsasággal küldt el nekünk az óra zenének előadóját és a dalcímét.
1: Igen, tessék!
0: Megyesi Gábor, Petőfi Rádió, szia-szia, ki ez van szerencsém?
1: Zsolthoz.
0: Zsolt, jól hallom, hogy éppen vezetsz? Útközben vagy?
1: Igen.
0: Ajaj, akkor nagyon gyorsak leszünk, te vezetsz?
1: Igen.
0: Áruljuk el hallgatóknak, hogy mi volt az óra zenéje.
1: Élvezd a
0: Punani Masszív, így van, élvezd, és már csak a Petőfi Rádió szlogennyét szeretném kérni.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Hát persze, gratulálok Zsolt, tiéd a nyakbalkasztó, bögre, kulacs, vászontáska, az egész Petőfis ajándékcsomag.
1: Tényleg?
0: Tényleg. Nyugtass meg, hogy most éppen valahol leparkoltál, és állsz, nem pedig menet közben vagy.
1: Nem, még menet közben, de...
0: Ajaj, merre jársz egyébként?
1: Szabolcsba autózom, rakamazfele.
0: Aha, rakamazfele. Minden oké arra? Nincsen fennakadás, nincsen dugó?
1: Nem, nincs semmi szerencsére.
0: Jól járható minden. Oké, Zsolti, vigyázz nagyon magadra, jó utat neked, és kérlek, ne tedd le még a telefont, mindjárt egyeztetjük a részleteket, jó?
1: Hello,
0: holnap is játszunk majd, úgyhogy akkor is figyeld az óra zenéjét. Most pedig hozok egy újabb szuperdalt, ezúttal B. Nagy Rékától, itt a Nézd rám, a Petőfim.

0: Friss közlekedési infók és rengeteg jó hazai zene útközben is itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallott. Ha van közlekedési infót, várom SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Facebookon és Instán is dobhatsz üzenetet. Jönnek a legfrissebb hírek pillanatokon belül, aztán a Szolvévet hozom neked, szól a kalandor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Mi van, halkati kérdés is ez, hogy nagyon nehéz velem dolgozni, mert van egyfajta elképzelésem, és nem vagyok hajlandó mindent megcsinálni.
2: Szerintem csak maximalista vagy, nem?
3: Ez egy szép szó, nem mondjuk, hogy igen. Az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sic. Az egész csak egy show, de szórakoztató. Most idéztem magamtól elnézést ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
4: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az ön ideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedesbenz.hu/citan oldalon.
6: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
2: Notino.
1: Egy reggel indulhat így is.
7: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
8: One, two, three, let's go!
7: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a változékony idő. Az Európai Unió újabb szankciót fogadott el Oroszországgal szemben. Kecskeméten találkoznak a hazai bábszínházak.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M4-esen Szolnok felé az Üllői lehajtónál, valamint az M1-esen Győr felé Herceghalom és Bicske között telítettek a sávok. Az M1-M7-es elválás után az M7-esen a Török-Bálinti és az Érdi szakaszon is sokan haladnak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írek meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Újabb szankciókat fogadott el az Európai Unió, az orosz hadiipar, az árnyék flotta, valamint a dezinformációs kampányok szereplői ellen. A friss büntető intézkedések összesen 34 szemét és 47 szervezetet sújtanak, köztük orosz fegyvergyártókat, olajszállító vállalatokat, valamint az Alekszej Navalnyi halálában érintett tisztségviselőket. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében a budapesti rendőrfőkapitányság. Az eljárást Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter kezdeményezte, miután kiderült, hogy a korábbi tárca a piaci ár háromszorosáért vásárolt meg 12 000 műanyag kismotort egy állami kampány keretében Balási Gyula cégeitől. A gyanú szerint a túlárazott beszerzéssel a vagyonkezelők jelentős anyagi hátrányt okoztak a minisztériumnak. Az ügyben gyanúsítotti kihallgatás még nem történt. Közzétette és társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezet szerint az első tanítási nap szeptember 1-e kedd, az utolsó június 18-a péntek. Közzétették az érettségi vizsgák időszakainak tervét is. A tanévrendje több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Ezek esetében egy napról az iskolai diák önkormányzat dönthet. Kecskeméten még 4 napon át várja az érdeklődőket a hazai bábszínházak 17. találkozója. A 2 évente megszervezett seregszemlén a határon túli magyar csoportok is képviseltetik magukat. A Színház és Filmművészeti Egyetem, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős hallgatói 5 előadással mutatkoznak be.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Napközben 24-28 fok várható, a hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig 35 fokkal beköszönt a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Láthatáron a kánikula, Ceglédi Editnek köszönjük szépen a legfrissebb híreket, és itt a láthatáron rengeteg jó hazai zenével tölthetjük a hétfő délutánunkat, úgyhogy tarts velem! A mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, a kezdés pedig a Szolvévé, ahogy ígértem, itt a Kalandor.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A tegnapi szupercellák sajnos kegyetlen nyomot hagytak maguk után, főleg a déli-délnyugati ország részben. Durva viharok robogtak át rajtunk, a legrosszabbul pedig a Szekszárd melletti Pörből járt, ott konkrét jégzuhatag tarolta le a kiskerteket és a szőlőtőkéket. A tavaszi fagyok után ez most egy újabb hatalmas pofona termésnek. Viszont a természet napokon belül teljesen új fokozatba kapcsol, mert hogy a nyár eddigi visszafogottabb, kellemesebb üzemmód mostanság véget ér. A hét második felében megérkezik az igazi forróság. Gyorsan búcsút inthetünk majd a 30 fok alatti maximumoknak, mert a hétvégére már többfelé 35 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, és ez a kánikula ráadásul nem csak rövid vendégségbe érkezik, ha minden igaz. Szóval elő a jégkockatartókat, a klímákat, ventilátorokat beizzítani, mert hogy szükségünk lesz ezekre. Ahogy szükségünk van jó kis hazai zenékre a hétfő délutánunk mellé, jön már is a Vroom-mal, vagyis legújabb zenével, Csúdló, itt a Petőfim.

0: az utakról.
1: Kigyulladt egy munkagép az M5-ös autópályán Budapest felé a 91-es Kecskemét dél és a 86-os Kecskemét nyugat csomópontok között. A 87-es kilométernél a forgalmat megállították, a torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Aki teheti, a 102-es jelű Kunszállás és a 86-os jelű Kecskemét nyugat csomópont között kerüljön az 5-ösön. Az M4-esen Szolnok felé az Üllői lehajtónál is, valamint az M1-esen Győr felé Budapest és Bicske között is telítettek a sávok. Az M1 M7 elválás után az M7-esen a Törökbálinti és az Érdi szakaszon is nagyon sokan vannak úton. Közben történt egy baleset a 4-es főúton, nárokba hajtott egy kamion a Kisújszállás és a Karcak közötti szakaszon. A 161-es kilométernél félpályás útzár mellett vizsgálják éppen a baleset körülményeit. És az M6-oson is számíthatunk fennakadásokra. A 190-es kilométernél lévő Szajk, Mohács csomópontban munkavégzés, aszfaltozás miatt zárták le a pálya Budapest felé vezető oldalán a felhajtó ágat. A forgalmat leterelik a 194-es Boly, Nagynyárád csomópontig, ahol megfordulva lehet Budapest felé haladni. Ha neked is van közlekedési infót, küldd el SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Légy óvatos az úton.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A most következő sztori nem egy klasszikus szerelmi történet, inkább egy furcsa, szinte szürreális nézőpontból közelíti meg ezt a témát. A Carson Coma és Jude Law közös dala A szemüveg arról szól, hogy milyen az, amikor a világ először homályos, bizonytalan, majd valaki mellett hirtelen kitisztul minden. A zene ötlete Jude Law saját élményéből is táplálkozik, -4,5-ös rövidlátásából és abból az érzésből, hogy néha szó szerint és átvitt értelemben is szükség van szemüvegre, hogy tisztában lássunk. A zene nem csak egy közös projekt volt, hanem egy baráti találkozás eredménye is. Több korábbi próbálkozás után ez az a zene, ami végül természetesen állt össze mindenféle erőlködés nélkül. Tehát amikor a megfelelő ember kerül mellénk, akkor nem csak a világ lesz élesebb, hanem mi magunk is jobban kirajzolódunk benne. Jön a Carson Coma Jude Law-val, ez a szemüveg, a Petőfi.

Útközben már otthon, vagy éppen még munkában. Hozom a kedvenceidet itt a Petőfin, ahol minden magyar. Megyünk tovább a hétfőnkben, és már indítjuk a kora estét. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. A folytatásban jön például a Honeybeast-től az éjfél után, én pedig továbbra is várom a közlekedési infókat, helyzetjelentéseket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
4: Notino.
5: Egy reggel indulhat így is.
6: Meg így is.
5: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
7: One, two, three, let's go!
8: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: gondoskodunk.
1: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: A következő napokban folytatódik a változékony idő. Megszavazta az országgyűlés, hogy legfeljebb 8 évig lehet betölteni a miniszterelnöki posztot. Kiváló minőségű besorolást kaptak nagy tavaink fürdőhelyei.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt a 4-es főúton. Egy baleset elkerülése miatt hajtott árokba egy kamion a Kisújszállás és a Karcag közötti szakaszon. A 161-es kilométernél félpályás útzár mellett vizsgálják a baleset körülményeit. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján soha többé nem lehet miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A Fidesz és a KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, aminek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni egy teljesen jogtalan és méltánytalan helyzetben. Kiváló besorolást kaptak a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei-tó természetes fürdőhelyei. A Duna és a Tisza mentén kijelölt strandok vize is jó vagy kiváló minőségű, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hatóság mérései alapján több helyen javult a vízminőség az utóbbi években. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak. Emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig 35 fokkal beköszönt a kánikula. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A nyár beizítja a kemencéjét. Editnek köszönjük szépen a friss híreket. Mi pedig beindítjuk a hétfő esténket. Itt a Petőfin rengeteg jó hazai zenével. Tarts velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, és közben számítok a közlekedési infokra, helyzetjelentésekre is. A kezdés Áni Víztén.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: úgy maradjál.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Idézzük fel a hazai elektro-rock egyik igazi állócsillagát. A 2000-es évek elején DJ Titus zenei projektjeként induló, majd Fejér Balázsra kiegészülőd Carbon Fools az ország egyik legmeghatározóbb koncertzenekarává nőtte ki magát. Nem csak a hazai klubokat és fesztiválokat járták be, de rendszeresen feléptek a környező országokban, sőt, Németországban és az Egyesült Királyságban is letették a névjegyüket. Olyan maradandó albumokat köszönhetünk nekik, mint a Carbon Heart vagy a Carbon Soul. Az utóbbiról a Hideaway című slágert jó eséllyel te is hallottad már sokszor, nem véletlenül pörgették már több millióan a legnagyobb videó megosztón. Ezzel megyünk tovább, most itt a Petőfin, jön a Carbon Fools.

0: Loving Arms és Static után jönnek a friss hírek az utakról, itt a Petőfén. Utolévők, figyelem!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M5-ösön Budapest felé a 91-es Kecskemét dél és a 86-os Kecskemét nyugat csomópontok közötti szakaszon korábban kigyulladt egy munkagép. A 80

0: Neked is van közlekedési infót, küld el SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Vezess óvatosan.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na, mi a helyzet az esti tervekkel? Mert ha szeretnéd te alakítani a lejátszási listát itt a Petőfin, akkor van egy nagyon jó hírem az esti műszakban, mert hogy ma este 19 órától újra elrajtol a Petőfi közkedvelt kívánság műsora, a Mit kíván. Ez az a sáv, ez az a két óra, ahol teljesen tiéd a terep, te vagy a zenei szerkesztőnk, úgyhogy bátran kérheted a kedvenc hazai dalodat, és persze küldhetsz egy szép üzenetet, vagy éppen egy nagy pacsit annak, aki igazán számít. Az SMS és Viber számunkra jól megszokott 0630303380, de természetesen ugyanúgy bombázhatsz engem a zenei kívánságokkal a Facebookon és Instán is. Úgyhogy gondold ki, mi szóljon este. Én pedig most hozom a választ a folytatásra. Kristóf és Sosehol párosától. Ez jön itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mondd meg te, hogy mi szóljon a következő órákban, mert hogy rajtol, amit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. SMS és Viber számunk beizítva, 06303030380, tudsz ide üzenni, írhatsz Facebookon, Instán, vagy csörökbe 06175960660. Szép estét, a mikrofonnál Medgyesi Gábort hallod, a kívánság műsorunkat pedig mindjárt Sunbase Monsterrel indítjuk el. Itt lesz a négy után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Kozma Orsi, énekes. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az Algida Smile jégkrém 1499 forint. Három termék vásárlásakor az Oké Rudi 119 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
7: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlásra 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
8: Notino.
1: Egy reggel indulhat így is.
2: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
9: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
1: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
2: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és

0: gondoskodunk.
1: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Czegléti Edith.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a változékony idő. Átláthatatlan működése miatt törölték az MCC képzési központját az uniós lobbisták listájáról. Ittas és bódult vezetőket razziáz a rendőrség.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán Budapest felé a 91-es Kecskemét dél és a 86-os Kecskemét nyugat csomópontok közötti szakaszon korábban kigyulladt egy munkagép. A 87-es kilométernél a forgalmat megállították. A hatóságok a 91-es Kecskemét dél csomópontban kiterelik a járműveket az 5-ös főút felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Törölték a Matthias Corvinus Kollégium brüsszeli képzési központját az Európai Bizottság uniós lobbistákat jegyző listájáról. A döntés hátterében az áll, hogy a központ nem hozta nyilvánosságra pénzügyi adatait, és nem közölte, honnan származnak a bevételei. A 2022 óta működő brüsszeli MCC ellen tavaly áprilisban indult vizsgálat, mert a gyanú szerint a működését biztosító pénzügyi gazdálkodása nem felel meg az uniós lobby szervezetekre vonatkozó átláthatósági szabályoknak. Az MCC brüsszeli irodája 2024-ben átszámítva 2,3 milliárd forintot kapott tevékenységére a Matthias Corvinus Kollégium alapítványtól. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, hogy megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti közel 200 méteres hosszú híd is. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség. Az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: A mikrofonnál Beró Emese. A spanyol válogatott Marc Cucurella Chelsea-től a Real Madrid labdarúgó csapatához igazolt. A 27 éves hátvéd 2032 nyaráig szóló szerződést írt alá. Sajtóhírek szerint a Real Madrid 55 millió eurót fizetette az Európa-bajnok védőért. Viktor Persson svéd hátvéddel erősített az osztrák Jégkorongligában legutóbb elődöntős Hidrófehérvár AV19. A 24 éves légióst 2020-ban draftolta az észak-amerikai profiligás Vancouver Canucks, ám nem mutatkozott be az NHL-ben, megfordult ugyanakkor a finn és a svéd élvonalban. Minden távon telt házban, így lezárult a nevezés a július 18-i Balaton átúszásra. Az 5,2 kilométeres főtávon már múlt kedden elérték a 10.500 fős határt, de most már a 2,6 kilométeres féltávon és a Balaton áthúzáson is telt ház van. A szervezők azt írják, a nevezések nem átruházhatók. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap ismét átmenetileg megvastagodik a felhőzet. Napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig 35 fokkal beköszönt a kánikula. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Telefonokat a kézben rajtol már is, amit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora, SMS és Viber számunk 0630303380, de Instán és Facebookon is tudsz üzenni annak, aki számít. A kezdést Soundbase Masterre bízzuk, de egyébként mondd meg te, hogy mi szóljon nálunk itt a négy után.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Már itt is vagyok az első körrel. Boldog Jolán napot kívánunk drága anyosomnak, Jolika néninek, Szexárdra. Reméljük a tegnapi jégeső nem tett kárt a kertben, és a hétvégi kánikulára már csak a pihenés marad. Nagyon szeretjük. Peti, Andi és a gyerekek aláírással jött ez az üzenet Viberen keresztül. Nagyon boldog névnapot a Jolánoknak. Aztán van még itt Viber üzenet. Üzenem a lányoknak a pláza második emeletén, hogy ne csüggedjenek, a hétfő is csak 24 órából áll, és a hétvégén megyünk strandra. Küldjetek egy kis energiát, egy jó pörgős hazai zenét. Ezt Kinga üzente a Drogériából. Hajrá csajok! Jön mindjárt az Artur Rambótól az utcasarki fény, de előbb itt van Szena és a Csillagtűz, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: A stúdióban.
2: Ezen a héten Szikora Tomi helyett Medgyessy Gábort hallott, de ugyanúgy várom az üzeneteket. Itt is vannak egyébként. Hatalmas kerek 30. születésnapot kívánok a legjobb barátomnak, Tominak. Csabi, a hűséges harcos társ aláírással jött ez. Hát is Isten éltessem, kedves Tomi, jön mindjárt neked is egy jó kis hazai dal. Aztán Balázs írta Viberen, üdvözlöm a Balaton felé tartó haverokat, skacok, irigykedve nézlek titeket a klímás irodából, de a hétvégén már én is csatlakozom hozzátok a kánikulában. Vigyázzatok az utakon, Destől kérnék a lányoknak egy zenét. Ennek semmi akadálya, nektek pedig jó szórakozást a Balatonon. Itt van Des Young Fly-jal, ez a kis kece.
1: Ez a legújabb magyar zene.
3: Kis kece lány a sötétben, bele virrad rám a hajtam.
1: Minden magyar.

0: az örök tér.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: De tudsz üzenni Instán és Facebookon is. Utóbbi helyen, vagyis Facebookon jött Dávidtól és Lilitől, hogy nagyon boldog névnapot kívánunk a legvagányabb nagymamának a világon, Szegedre. Joli mama, reméljük a Petőfit hallgatod a konyhában a vacsora mellé. A hétvégén érkezünk, és leteszteljük a medgy, a cseresznye és az eper felhozatalt, addig is küldünk egy hatalmas puszit és egy kis majkát. Hát akkor Joli mamának névnapjára és a vacsora mellé mindjárt szól egy majka, itt lesz, mindenki táncol, de előbb még egy üzenet, tengernyi kitartást és szerencsét szeretnék küldeni a lányomnak, Lucának, aki most is ott gubbaszt a könyvek felett az egyetemi vizsgaidőszakban, egy büszke és izguló apa. Nagy kalappal, Luca. Aki bújt, aki nem, ez pedig már is jön a Random Trip-től, itt a Petőfim.
4: Körülött

0: Magyar, üzenj annak, aki számít, mert ez már a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. SMS és Viber számunk 06303030380. Kriszti kérésére jön mindjárt, aki kedvesét várja haza a vacsorával, csak éppen még mindig nem érkezett meg. Mondjuk az üzenet nagyjából 20 perce jött, szóval lehet azóta már beindult a vacsora. Ha így van, akkor nagyon jó étvágyat, ha pedig nincs így, akkor jó étvágyat hamarosan. 4 Street, hova tűntél? A friss hírek után ezzel folytatjuk a kívánság műsorunkat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
3: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a Sweet Chili és a Cheddar Sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
2: Egy reggel indulhat így is.
1: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
4: 1, 2, 3, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
2: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
1: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és

0: reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Ceglédi Edith.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a változékony idő. Megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajna. Az Etna kitörésére számítanak.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópályán Budapest felé a 91-es Kecskemét dél és a 86-os Kecskemét nyugat csomópontok közötti szakaszon korábban kigyulladt egy munkagép. A 87-es kilométernél a forgalmat megállították. A hatóságok a 91-es Kecskemét dél csomópontban kiterelik a járműveket az 5-ös főút felé. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese a kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkyjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A Fidesz és a KDNP képviselői nem támogatták az előterjesztést, a Mi Hazánk képviselői tartózkodtak. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly év végén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A Dunántúlon, Borsodban és déle a földön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig 35 fokkal beköszönt a kánikula. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Izzanak a vonalak, jöhetnek folyamatosan az üzenetek SMS és Viber számunkra, de írhatsz Instán és Facebookon is, mert ez a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. Szép estét, én Megyesi Gábor vagyok, ahogy ígértem, a 4-es street-tel kezdünk, aztán mindjárt itt lesz Karamell is.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Manna Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Itt vannak szépen sorban az üzenetek. Szeretnék üzenni a drága feleségemnek, aki otthon tartja a frontot a gyerekekkel, míg én a melóban izzadok. Te vagy a legfőbb támaszom, alig várom, hogy este végre együtt lazítsunk a teraszon egy hűvös fröccsel, amikor elcsendesedik a ház. Szóljon nekünk egy jó kis hiperkarma. Na, megünnepelni jót hozom akkor mindjárt. Egyébként Bambula írta ezt az üzenetet. Aztán üzenem a haveroknak, hogy a hétfői hajtást túléltük, a meccsre a sörök behűtve, a pizza úton van, gyertek, mert mindjárt kezdünk. Belgium játszik ugye Egyiptom ellen, akkor nektek nagyon jó szurkolást kívánok, Zazi. És vannak még itt üzenetek, szerelmemnek, Somának szeretném kérni a Hullik a cseresznyefa virága számot. Köszönöm, ez aláírás nélkül jött, akkor mindjárt jön Honey Beast és a Pannograszt is, és itt egy SMS is. Szia, Roberto jelentkezik Zalából, és Mama Szitának küldene egy dalt. Bye Alex, a kedvence. Nagyon szeretem, királyok vagytok. Kedves Roberto, jön akkor egy Bye Alex és a Slap dal, és ehhez egyébként van még itt egy telefonálunk is. Halló, halló, Megyes Gábor, Petőfi Rádió.
3: Szia Gábor, Bali vagyok, és
2: szia.
3: Szeretnék egy dalt kérni. Bye Alex.
2: Bye Alex és a Slap. Ezt a dalt kinek küldenéd?
3: Hát most egyedül vagyok, úgyhogy magamnak.
2: Akkor magadnak egy jó kis Bye Alex és a Slappet.
3: Jó. Köszönöm, okay. Szépen.
2: Szép estét neked.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Itt is vagyok egy újabb körrel. Kitartást küldök minden sorstársamnak, aki velem együtt most kezdi az éjszakai műszakot a logisztikai központban. Hosszú menet lesz, de a Petőfivel mindig gyorsabban telik az idő. Srácok, pörgessük fel a raktárt. Aláírás Zoli, az éjszakai műszak vezető. Köszi Zoli, hogy üzentél, és hogy ilyen szépeket írtál rólunk. Nektek kitartást. Szia, Noémi vagyok. Attinak üzenem, hogy hiányzol, imádlak, várom, hogy újra láthassalak. Remélem, hogy Ati hallotta ezt a nagyon jó kis üzenetet. És itt van Kinga is, aki Viberen írt, bár a hétfő mindig egy logisztikai rémálom a gyerekekkel, nincs a világon senki más, akivel szívesebben csinálnám végig ezt az őrületet. Köszi, hogy elmosogattál, amíg altattam. Küldeném a kedvencedet, a Galaxisokat. Az olasz film akkor mindjárt jön a férjednek, Kinga. De előbb még Annánától hallgatjuk meg a Before I Leave-et, itt a Petőfi.
3: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nézzük az utolsó kört az üzenetekből. Itt van például Olivér aláírással egy Viber üzenet. Szeretnék az én gyönyörű mennyasszonyomnak, Lucának üzenni. Tudom, hogy nehéz napod volt, de már mindjárt itthon vagyok a késő esti műszakból, és hozom a kedvenc desszertedet. Alig várom, hogy átölelhesselek. Szóljon nekünk egy jó kis telehold. Milyen szép üzenet ez. Hát akkor most már Lucának tényleg kitartást. Mindjárt ott van Olivér, sőt lehet, hogy már haza is érkezett. Időközben a szerenádozót hozom mindjárt a teleholtól, de előbb van még itt üzenet. Ádi aláírással. Sziasztok, az M7-esen gurulok Budapest felé a sötétben, és nagyon kellene egy kis zenei koffein, mert hogy kezdenek leragadni a szemeim. Lendületes hétfő estét mindenkinek, aki még a volán mögött ül. Vigyázzatok magatokra és egymásra az utakon. Szívemből szóltál, Ádi, te is vigyázz nagyon magadra. Hozom Meringer Marcit a folytatásra. Ez a késő már. Itt a Petőfi. Csak

0: Itt a vége fussal véle, eddig tartottam, itt kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál a mikrofonnál az elmúlt órákban, Megyesi Gábort hallottad. Én azt mondom, hogy holnap folytassuk itt, ahol ma napba hagytuk. Ami pedig az este folytatását illeti, Szani Rolanddal indul a Kulturfitness, aki egyébként Varga Kornéllal, zenésszel, fesztiválszervezővel, illetve Pivonka Rihárddal, séffel beszélget. Ha teheted, maradj a folytatásban. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Pop Színpad. Minden kedden 19 óra 30 perctől a Duna World-ön.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Folytatódik a változékony idő. A V4 találkozó előkészítéséről tárgyalt Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban. Idén is lesz Benczúr kerti esték.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter Luxemburgban. Orbán Anita elmondta, hogy megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon tartandó V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese a kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Holnaptól felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig három vidéki napilap, a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Kiemelték az elsüllyedt vitorlásból a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. A búvárok 50 méteres mélységből hozták fel felszínre. A szerencsétlenség tegnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 4-en élték túl a balesetet. A szerencsétlenség körülményeit még vizsgálják. Koncertekkel, színházi előadásokkal és zenés produkciókkal várják az érdeklődőket mától a fővárosi Benczúrház szabadtéri színpadán. A Benczúr kerti estek programsorozata Pénzügyőr zenekar koncertjével kezdődik. A műsorban opera, operett, musical és filmslágerek, valamint latin zenei feldolgozások is szerepelnek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A Dunántúlon, Borsodban és a Délalföldön még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Hajnalban 8-15, napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig 35 fokkal beköszönt a kánikula. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kulturfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között az Őrös Banda, a Szín és a De Nagy Világ Fesztivál is. Varga Kornél zenész és fesztivál szervezővel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy bizonyos fesztivál világában fogunk kalandozni, lévén, hogy itt a nyár, elkezdődött a fesztivál időszak, és akkor gyerünk gyorsan a Szentendrei szigetre, ahol már évek óta működik, egy kicsiben indult, és most már azért eléggé, mondjuk úgy, hogy tetemes méretű fesztivál, ez a De Nagy Világ Fesztivál, és az ötletgazda főszervező Varga Kornél, aki egyébként mindemellé zenész, már itt ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek, hello!
2: Én is köszöntök mindenkit!
1: Szóval kicsiben indult, és aztán most már elég szép naggyá fejlődött, talán nyugodtan mondhatjuk ezt.
2: Hát igen, nem, viszonylag azért még családias a dolog a nagy fesztiválokhoz képest, de hát van 4-5 helyszínünk nagy színpaddal, úgyhogy, és rengetegféle stílus megfordul nálunk, úgyhogy igen, próbálkozunk.
1: Rengetegféle stílus megfordul nálunk, kezdjük akkor a zeneiséggel. Jó magad, alapvetően bizonyos stílushoz tartozó zenész vagy, és akkor ebből kifolyólag ugye az ember nyugodtan mondhatná, hogy egy olyan fesztiválról van szó, ahol a népzenei jelleg, vagy a fúziós zenei jelleg egy kicsit nagyobb szerephez jut. De látva az idei fellépők névsorát, hát nem.
2: Igen, hát így indult, de aztán nyilván a saját ízlésem szerint is, meg hát attól függ, hogy hogyan, éppen mi az idei évnek a koncepciója. Bele tudok sorolni, például lesz jazz, világzene, az többféle, népzene, pop, alternatív, színház, verses zenés estek, gyermekszínházi, gyerekszínházi előadások, kerekítőfog, gyerektáncház, szóval így próbálunk sok minden.
1: És a legnagyobb fellépők egyébként egy háromnapos fesztiválról van szó, ha jól mondom, vagy négynapos, harmadikától ötödikéig, 3-4-5, az egy háromnapos fesztivál. Háromnapos fesztiválról van szó. A legnagyobb fellépők azért nyugodtan mondhatjuk, hogy az alter közekhez tartoznak, vagy legalábbis még a 90-es években így hívtuk volna őket.
2: Igen, gondolom most az Intim Torna, Péter Fibori, ezekre gondolunk. Igen, ők a két pénteken lesz az Intim Torna illegál, a nagy színpadon és a szombaton pedig a Péter Fibori. Háromnapos a fesztivál, de a vasárnapi nap az már egy ilyen levezető, családiasabb hangulatú, ott már nincs nagy színpad, hanem két zenés udvarunk marad, két kisebb helyszín, és az ingyenesen látogatható gyerektér, gesztenyő gyerektér.
1: Mert hogy alapvetően egy családi fesztiválról van szó, ahol a kicsiket és a nagyokat is várjátok, nyilván este 6 után vagy 7 után azért átfordul az idősebbeknek a szórakozása irányába, mint ahogy egyébként az összes fesztiválon is szokott lenni, de hogy nem csak zenei fesztiválról van szó, összművészeti fesztivál a De Nagy Világ Fesztivál.
2: Igen, most az összművészeti jelleg azért javarészt a zenei stílusok sokszínűségére korlátozódik le, de ettől függetlenül nyilván van gyerekszínházi előadás is. Amúgy a Gesztenye gyerektér, ami a Szigetmonostoron református templom kertje, ami tartalmaz 3-4 óriási gesztenyefát, és délutántól vannak ott a programok, tehát tökéletes árnyék és jó idő van a július elejé hőhullámban, vagy legalábbis eddig az volt, úgyhogy ez egy nagyon jó helyszín. Ott például lesznek kézműves foglalkozások, piciknek agyagozás, ilyesmi, és színház, táncház, kerekítő foglalkozás. Tehát már csak a maga a gyerektér is egy ilyen sokszínű dolog.
1: Az Intim Torna illegált említetted, a Péter Fiborit említetted, és jó magad ugye a népzenei közegből érkezel. De hát nyilván egyéb műfajok is megfordulnak a te repertoárodban, talán fogalmazok így. Menjünk el azon fellépők irányába, akik egyébként hasonló stílust képviselnek, és akkor kezdhetjük azzal, hogy Szabó Balázs is érkezik majd, a Szimbali Band is érkezik majd hozzátok.
2: Így van. Szabó Balázs most... Balázsra annyit kell tudni, hogy ők a Balázsék a kezdetektől fogva nagy támogatója fesztiválnak, meg én nem tudom, 20 éve ismerjük is egymást. Nyilván mi barátok vagyunk egyrészt, meg zenéltünk is együtt ilyen-olyan produkciókban, és amikor én a 2023-ban említettem neki, hogy van egy ilyen, akkor gondolkodás nélkül jött és támogatott minket. Azóta minden évben jöttek Szabó Balázs bandájával. Idén először szólóban fog érkezni a régi módi udvarba, ahol majd Bércesi Robi is a Hiperkarmából szólóban fog fellépni. Cimbali Band, hát igen.
1: Unger Balázsék.
2: Balázsék.
1: Oda csörögtél, ők egyből azt mondták, persze jövünk.
2: Igen, mert ráadásul abban én gitározom. Úgyhogy ők jönnek. És akkor nem is tudom, kik vannak még. Hát Nagy Ádám, Nagy Ádámnak a Zsivány Jazz formációja.
1: Ez a Róés Ádámos Nagy Ádám.
2: Róés Ádámos Nagy Ádám, igen, vele is jóban vagyok, meg hát az egész zenekarával két olyan tehetséges fiatalt sikerült magam elé szerezni, hogy elképesztő, hogy hogy muzsikálnak, úgyhogy őket is mindenféleképp érdemes meghallgatni.
1: Mostanában egyre többször hallani azt a nevet a különböző zenei beszélgetésekben, hogy Mocskonyi Dörgő.
2: Mocskonyi Dörgő, igen. Két dolgot kell megemlíteni, az egyik, hogy most a dalban, nem először jutott azt hiszem döntőig a dalban, most idén is. És hát ő Sziget Manastori. Konkrétan a nagy színpad. Tehát a nagy színpad, az a plébánia udvarban lesz egy nagy fa alatt. Ott van előtte egy utca, ott lesznek a vendéglátósok, majd róluk is mesélek, mert érdemes. És az utca túloldal az ő házuk. Tehát ő konkrétan a backstage-e a saját háza lesz.
1: Onnan szépen lezuhanyzik, felöltözik, és aztán átmegy, és kész. Jól van. Beszéltünk a nagy fellépőkről, a kis fellépőkről, a gyerekprogramokról is beszéltünk. Olybá tűnik az elmondottak alapján, Kornél, hogy ez egy ilyen baráti összejövetel már, ami a fellépőket jelenti. Mármint a te baráti körödből származó zenészek érkeznek elsősorban.
2: Igen, ezt több zenekarban, amiben játszom, a többiek ezzel szoktak szórakozni, hogy csinálok magamnak egy méregdrága házi bulit. Tehát nincs messze a valóságtól, de hát igen, nagyon sok zenésszel kapcsolatban vagyok, meg barátaim, és akkor igazából tényleg alig van egy-egy olyan fellépő, akit ne ismerni.
1: Végig bogaráztam egyébként a fellépők listáját, még a beszélgetés kezdete előtt, a délelőtt folyamán, vagy a délután folyamán, és hogy van még egy-két fokhíj, Kornél, egy-két fellépő még nincs beírva. Az van kiírva, hogy részletek hamarosan.
2: Ez így van.
1: Pedig hát egyébként 2-3 hét van hátra a fesztiválni.
2: Igen, 2 darab. Illetve nem, ott a honlapon nincs javítva a gyerek, mert ott valószínűleg nem fellépő lesz, hanem egy podcast beszélgetés, a délután 1 órás, ez vasárnap, ez már a levezető nap, régi módi udvarban, az most, tehát tulajdonképpen mind a 2, ami hiányzik, szervezés alatt van. Most így ennyit. Most így előre nem mondanék még semmit.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. A De Nagy Világ Fesztivál alapító főszervezője Varga Kornél, kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Varga Kornéla, de nagy világ fesztivál alapító főszervezője ül velem szemben a stúdióban. Jó, hogy itt vagy, köszöntelek még egyszer. Hello, Kornéla.
2: Sziasztok.
1: Szóval idén július 3-a, 4-e és 5-e a de nagy világ fesztivál. A időpontja, már beszéltünk a fellépőkről nagyjában egészében, meg arról, hogy egy összművészeti fesztiválról van szó, gyerekprogramokkal, sztár fellépőkkel, mindenféle zenei műfajokban. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy amikor elindult ez a fesztivál, ugye alapvetően akkor, és volt már egy erre utaló mondatod, hogy magadnak szerveztél egy házi bulit. Nyilván úgy, hogy akkor ebben én nem tudom, teszek némi pénzt, elhívom a kis barátaimat, meg a színpadépítő barátaimat, aztán majd lesz valami. Most már, hogy eltelt ennyi év, és ilyen sok nagy fellépő van, így most már kicsit gazdasági oldala is lett a fesztiválnak, vagy még mindig csak azért csinálod, hogyha kihozok nullszaldóra, vagy esetleg egy lángosra még lesz belőle pénzem, akkor meg vagyok.
2: Hát nem. Nem így alakult a helyzet, de hát kitartok még, mert meglátjuk, hogy hogyan tudom folytatni, csak hát már amikor 4 éven keresztül ennyi munkát, pénzt belerak az ember, akkor hogy szeretné látni, hogy hova. Meg hát a fesztivál szervezés az nem egy rövid távú befektetés, már ha lehet így hívni, mert mondjuk a zenét én egyáltalán nem feltétlenül befektetésnek hívom, meg a kultúrát, de szóval nem is a haszonszerzés miatt kezdtem én el ezt elsősorban csinálni. Persze, hogyha odáig fajulna majd pár év múlva, hogy még ebből pénzem is lehet, az egyáltalán nem lenne baj, de ha már nullára kijönne, akkor annak már örülnék most így a következő években.
1: Te ilyen jótékonykodó alkatú srác vagy, hogy akkor csináljunk egy ilyen 3 napos fesztivált, nem baj, hogyha -3 guriga, a lényeg az, hogy legyen meg.
2: Ne, azért nem ennyire, de igen, hát igen, ez így tűnhet, de nem. Én úgy voltam vele az elején, hogy kár lenne, tehát olyan szép az a környezet ott, meg maga a monostor is, hogy meg a Duna, meg a főutca, stb., hogy kár lett volna ezt parlagon, már idézőjelben parlagon hagyni. Fesztivál, tehát tökéletes fesztivál helyszín szerintem. És akkor elkezdtem csinálni nyilván, hogy nézzük mennyire lesz, mert hát tényleg nagyon sokan támogattak az elején. És hát, és amit az előbb mondtam, hogy most már hogy? Nagyon nehéz lenne abba hagyni, de nyilván lesz, tehát hogy végletekig nem tudom pumpálni bele a pénzt, de tök jó lenne látni, hogy ez alakul, és egyre többen vannak.
1: Hogyha visszatekergetjük az időkerekét a kezdetéig, a De Nagy Világ fesztiválnak a kezdetéig, akkor hogy volt az első lépés, vagy mi volt az első gondolat? Jó, szeretnék egy fesztivált, oké, ez megvan, de utána fel kéne építeni egy színpadot. Az, hogy vannak zenei ismerőseid, az egy dolog, hogy találkoztál, nem tudom, színpadtechnikával, az egy másik dolog, de ott is volt kapcsolat, hogy akkor figyeljetek, Varga Kornél vagyok, nem tudom, 3 hét múlva fel tudtok építeni ide egy 30x20-as színpadot Sziget Monostorra. Persze, hozzuk, igen, Kornél, mondjad.
2: Hát akár így is történhetett volna amúgy, mert vannak igen színpad technikus ismerőseim is, meg színpadmester ismerőseim is, meg fesztiválon is dolgozom, mint színpadmester én is a színen. Hát ez úgy nézett ki, hogy nem van a településnek is egy, tehát ez úgy indult, hogy nagyon piciben akartam megkezdeni, tehát 0 forintom volt, semmilyen támogatás.
1: Ez a legjobb, nincs pénzem, de fesztivál csinálok.
2: Nincs pénzem, de akkor utca neki. De amúgy tényleg ez volt. És úgy voltam vele, beszéltem a polgármesterrel, hogy akkor ott az a színpad elemek, de nincs rajta fedés, tehát tényleg ilyen minimálban, hogy akkor legyen ott a fa alatt egy színpad, és akkor a saját zenekaraimat elhívom, amik eljönnek nekem. Mindjárt csinálunk ilyen mini, ott a presszóból kitelepül valaki, sört csapolni, én meg fellépek folyamatosan a zenekaraimban. Most azt nyilván az emberek nem tudják, hogy mindegyikben én vagyok, de hogy ők ingyen eljöttek van nekem, és akkor ezt így megcsináljuk, és akkor tényleg egy ilyen nagyon picibe. Hát csak ebből az lett, és ez tényleg, ez 23, hogy ezt mondtam az egyik zenekaromnak, a másiknak, jó, csináljuk, és ott nyilván ennek így híre terjedt ott szangon, hogy képzeljétek, a Kornél csinálj fesztivált. Úgyhogy már csörgött a telefonom egyből, hogy a Kodály Spicy Jazz-es Görög Dani csörgött a telefonom, te Kornél, hallom fesztivált? Hát mondom, igen, csak ez nem ilyen szép, tehát nincs pénz. És akkor mondta, az mindegy, de nem akarod te, hogy mi ott fellépjünk? De mondom, nincs pénzünk. És mondta, hogy nem baj. Nem baj, mert neki volt valamilyen támogatása, több koncertes támogatása, és akkor ezt így meg lehetett oldani. Úgyhogy akkor viszont elkezdtem gondolkozni, hogy akkor egy nap már nem lesz jó, de akkor így hogyha az Kodály Spicy Jazz, akkor lehet, hogy kéne egy másik színpad, mondjuk egy jazz. És akkor így szépen elindult szövevényesen szerteszét az öt helyszínes fesztivál, elsőre is már az lett.
1: Az összes együttes úgy érkezett meg az első fesztiválra, vagy az első fesztiválokra, hogy akkor mi itt jövünk, és nagyon szívesen zenélünk, és akkor hagyjuk a tiszteletdíjat. Mert azért a legnagyobb fesztiválokon nyilván, hogyha megérkezik egy nem tudom akármilyen világsztár, akkor ott azért súlyos milliók forognak.
2: Igen. Vagy hát itt a kisebb
1: fesztiválokon is.
2: Igen, igen. De hát itt több százezres tétel egy kisebb zenekar is már, úgyhogy nyilván ezt így nem kell reklámozni, meg a zenekarok sem örülnek neki, de fogalmazzunk úgy, hogy a barátaim elváltak, és azt mondták, hogy akkor segítenek nekem.
1: És elindult egy olyan út egyébként, ahogy telt múlt az idő, hogy akkor átfordult az, és akkor már nem feltétlenül csak hobbiból jöttek a zenekarok, mert szeretünk zenélni, hanem hogy tudott ez, nem tudom, támogatásokból, vagy szponzorációból, vagy akárhogy máshogy úgy alakulni, hogy akkor van a másik oldal is, mármint anyagi?
2: Igen, aztán lett támogatásom is, meg hát a jegyeladások és a saját pénzem, amit rászántam erre, hogy ki kell pótolni. Már pedig ki kellett. Tehát igyekeztem arra figyelni, hogy akik első évben jöttek nekem ingyen segíteni, azokat második, harmadik évbe, tehát valahogy rotálva, de így vissza-vissza tudjam hívni már pénzére. Nyilván az is baráti ár volt, de már mégis valami gesztust tudtam feléjük.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a De Nagy Világ Fesztivál alapító főszervezője Varga Kornél. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: tehát szépen néz ki a koncertek előtt a közönség, de hogy a kis, például a régi módi udvar, ami eddig jazz udvar volt, most már mindenféle stílus lesz ott, az egy nagyon hangulatos, az összes zenész úgy jött el onnan, hogy úristen, ez a legjobb helyszín, és kis fá, tele van fákkal, tök jó árnyék van, égősorok. Ott nincs is színpad, ott a presszó teraszán van a zenekar, persze normális hangtechnikával, hangmérnökökkel, fénnyel, csak nincs színpadelem, meg ilyesmi. Úgyhogy oda például szerintem 100-120 ember fér be. Összesen. Például volt Borbély Dress Quartet koncert ott 2 éve, azt hiszem. Na, azon annyian voltak, mint a szardellák. Pont most néztem a filmmal. Spongyabob részt, ott voltak a szardellák, szépen lerajzolva, azóta is azon röhögünk, ilyen kis nagyon vékony tömbbe állt az összes kis vékony szardellák. Na, úgy nézett ki a jazz udvar, és még az utcán is álltak azok, tehát na, már nem fértek be.
1: Azt mondtad, hogy 1000 fő a befogadó képesség, ezek szerint akkor, hogyha megtelik, van valaki, aki ott áll ilyen kis kézi számolgatóval, hogy 1000 megvan, akkor legközelebb, akkor engedünk be téged, hogyha valaki kiment, tehát, hogy ilyen szabályok vannak.
0: Ennyire azért nincs ez, mert az 1000 főt nem érjük el egyszerre. Tehát, és ezt az elővételes jegyekből is látjuk, meg aztán ott számolja a rendszer nekünk a helyszíni jegyvásárlásnál is, hogy hol tartunk.
1: Ez lett volna a következő, amit felhozok, hogy úgy indult, hogy akkor ez egy tök free fesztivál. Gyertek, és akkor szórakozzatok egy kicsit. Aztán telt múlt az idő, és most már azért itt-ott bizonyos programoknál kötelező jegyvásárlás van.
0: Úgy emlékszem, az elsőn is már volt, a nagy színpad az biztosan, de több volt az ingyenes helyszín. Most 1, 2, 3 belépős helyszínünk van, és 2 ingyenes, igen. Tehát például a gyerekudvart, a gyerekteret azt én az elejétől fogva nem akartam belépősre, mert hogy ott jöjjenek a családok szépen, rengeteg kisgyerekes középkorú család van Szigetmonostoron, és akkor a helyieknek is akarok ezzel kedvezni, meg a tényleg, hogyha kijönnek a család, majd anyuka, nem tudom, hazaviszi a gyereket 6-7 óra körül, apu megmarad a barátaival a nagy színpadnál, tehát így is ki lehet látogatni.
1: Szigetmonostoron lesz a fesztivál, a Szentendrei szigeten, azt említetted, hogy elég sok helyi van. Jó, de hát nyilván nem mindenki, vagy hogy csak helyből azért nem tudjátok megtölteni azt a teret. Kicsit feljebb megyünk, vagy lejjebb megyünk, Leányfalú, Dömös, Szentendre, Vác, stb. Honnan érkeznek az érdeklődők?
0: Akármilyen fura, vagy nem fura, az eddigi jegyeladásokból azt láttuk, hogy azért a 60%, tehát több mint 50% a fővárosból jön ki, ami szerintem tök jó, hogy kicsit kimozdulnak, tehát viszik a hírét, hogy a Budapesttől tényleg egy köpésre nem messze van egy annyira kis zárt természetközeli világ pici falua, hogy érdemes kilátogatni. Hát Szentendre, ugye az ott van velünk szemben, Szentendre, Pomáz, Visegrád, hát igen, ez az oldal, tehát hogyha, hogy is nézzük, a nyugati oldal.
1: A Dunántúl,
0: mert sajnos a híd hiánya miatt, és a komp közlekedés ugye leáll kora este. A túloldalról, tehát ez a Vác, Göd, Vác, Kismaros, Nagymaros, vagy akár Dunakeszitől nézve, onnan nem nagyon jönnek.
1: Lehet Horányi Rév, Váci,
0: átkerül. De haza nem tudnak menni.
1: Tényleg?
0: Hát csak körbe egy ilyen csigát kell csinálni.
1: Megyeri hídon vissza. Akkor,
0: hát, de úgy, hogy föl kell menni ellenkező irányba, Tahitót falu, ott ki a hídon, akkor le át Szentendrén, akkor le Megyeri híd, és akkor vissza föl. Tehát tényleg egy csiga a térképet megnézi az ember. És akkor ez így már kicsit macerás.
1: És ilyenkor miért nem csináljátok? Azt nem tudom, fölmerült-e bennetek, vagy túl sok szervezést igényel, hogy megbeszélitek a révészekkel, hogy akkor este 11-kor, éjfélkor legyen már még egy visszafele menő.
0: Ezt majd most próbálkozunk ezzel megint, mert pár éve folytak erről tárgyalások, és nem jött össze sajnos.
1: Szóval, hogy érkeznek mindenhonnan, legtávolabbról. Ezt méritek egyébként, vagy van erre vonatkozó kimutatás, kutatás, vagy nem tudom, Debrecenből csak azért jön el valaki, hogy a De Nagy Világ Fesztiválon egy kicsit szórakozzon. Zalaegerszegről, akárhonnan.
0: A jegyeladásoknál látjuk igazából. A tavalyi volt érdekes, ott minden évben jött valaki messzebbről, vagy egy csapat, 2-4, de nem sok, tehát igazából tényleg itt a környékből jöttek. Tavaly itt viszont, arra emlékszem, volt jegyeladás, jegyvásárlás az Őrségből, az azért
1: odébban,
0: Békés megyéből, az másik lent, tehát az is. Honnan jöttek még? Békés megye, Őrség és Szlovákia.

0: Kanadából jöttek lányok.
1: Jaj, de
0: bérlete, három napra direkt ide le is jöttek. Úgyhogy ez tök jó, hogy így a távolabbról is merészkednek az emberek.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a De Nagy Világ Fesztivál alapító főszervezője. Egyébként a fesztivál július 3-án, 4-én és 5-én lesz Szigetmonostorom. Tartunk egy icipici szünetet, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a De Nagy Világ Fesztivál alapító főszervezője Varga Kornél ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Kornél. Szóval július 3-4-5 jövő hónap eleje, a fellépők névsora már megvan egyébként, egy-két hiány még ott ugye van, de hát már csak a kiírásban az interneten azt majd javítjátok, mert ti már pontosan tudjátok, hogy kik fognak majd föllépni. Beszéltünk fellépőkről, beszéltünk összművészeti jellegről, beszéltünk arról, hogy honnan érkeztek látogatók, arról viszont még nem beszéltünk, hogy az Őrös Banda nem igen lép föl idén, vagy igen?
2: Nem fog fellépni. Valamiért mindig úgy alakul, hogy több tagnak is ekkor van a családi nyaralása, és nem, tehát más dolgok miatt egyszer nem tudják odébb rakatni. Egyszer valahogy fokhiasan megjelentünk, azt hiszem a 24-es fesztiválon, de annyira macerás, hogy nem, egyre nem jön össze. Hát majd lehet, hogy nekem kell odébb rakni a fesztivál időpontja.
1: Igen, mert az Őrös Banda az a te bandád. Igen, az igen. Egyébként mi újságban? Most nektek hogy néz ki a nyár?
2: Nekünk viszonylag kevés koncertünk van egy évben, szerintem egy ilyen 10-10 pár. Ami tök jó, hogy itt tartjuk a kapcsolatot, barátkozunk, mert igazából nagyon jóban vagyunk egymással. És nincs menedzserünk, nekem kellene csinálni azokat a dolgokat, amiket nem nekem kellene csinálni. És van 5 millió más dolgom is. Aha. Munkahely, ugye a fesztivál, az július igaz. Meg most egyetemre is járok, most vége lett a vizsgaidőszaknak, úgyhogy most már végzős leszek szeptembertől.
1: Milyen egyetemre jársz? Mert az alapvetően zenész vagy ugye, meg szakács végzettséget is szereztél most. Mi ez az új, amit tanulsz most?
2: Közösségszervezés a neve, Kodolányi. Aha. János Egyetemen.
1: Tehát, hogy akkor a gombhozokabátot. Előbb megcsináltam a fesztivált, és aztán megtanulom azt, hogy kell fesztivált csinálni.
2: Hát abból igen, az egyik vizsgám az volt. Aha. A fesztivál, illetve több is. De nem is ez a lényeg, hanem hogy ez a felsőfokú végzettség, szakirányú végzettség kell ahhoz, hogy intézményvezető lehessek, majd akár művelődési házba, faluházba, bárhol, amikor már mondjuk csak be kéne tolni engem a buszba, meg a kezembe adni a gitár, mert már nem bírok az ízületemtől, vagy nem tudom, tehát hogy kicsit így gondolok a jövőre.
1: Szóval, hogy egyetemre jársz, szervezed a De Nagy Világ Fesztivált, és mindemellé egyéb fesztiválokhoz is volt, vagy van között. Színpadmesterség egyéb fesztiválokon lent, délen van még?
2: Van. Várjunk csak, 8 vagy 9. éve vagyok a színen, mint színpadmester. Dél, Pécs, Made in Pécs Fesztiválon is színpadmesterkedek. Tavaly meg először a pécsváradi Leányvásáron is. Művészetek völgyében most nem, de ott is voltam többször. Úgyhogy így ezeket. A fix a szín, meg a Made in Pécs.
1: Klub van még az életedben? Mert az is kapcsolódott hozzád, hogy egy fonóklubot szerveztél, vagy szervezel, vagy igen, vezetsz.
2: Fonóklub Szeged, az idén 10 éves. Pont most egy hónapja tűnt el a 10 éves Facebook oldalunk egyik pillanatra a másikra, mintha nyoma sem lett volna, úgyhogy ennek nagyon örülök. De igen, 10 éves a Fonóklub Szeged, és a Szegeden az IH rendezvényközpontban csináljuk. Igazából az egy programsorozat, az IH befogadó. És igen, ezt idén is jubileumi évünk van, majd ősszel még jönnek a nagyobb zenekarok.
1: Az Őrös Bandáról beszéltünk egy-két mondatot, azt említetted, hogy nincs sok koncert, mert azokkal nem foglalkozol, amikkel egyébként sem kellene foglalkoznod, de mégis kellene, hogy foglalkozz, hogyha szeretnéd, hogy működjön a banda. Igen. Ezen kívül van most másik formáció az életedben, mert hogy itt-ott azért feltűnsz néha, Kornél.
2: Hát a Cimbali Band, a saját zenekarom az Őrös Banda, Szirtese Dinamókussal szoktam még zenélni. És volt egy nagyon szép és jó zenekar, ami most szünetel, ez a Babcsán projekt volt, de most lehet, hogy majd lesz azzal valami jövőre, de ezt még nem mondhatom el, teljesen titkos.
1: Új zenék, a saját együttesed házatáján. Foglalkoztok-e ilyennel, vagy mint hogy említetted, nincs rá időd, mert mindenféle dolgok vannak, és
2: aztán
1: akkor...
2: Aztán bejön egy hakni, azt elvállaljuk. Nem. Igen, a harmadik lemezünk tulajdonképpen 80%-osan kész is van, csak hát finomítgatni kell a dolgokat, meg a részeket, meg egy-egy átvezetőt, bevezetőt, ilyeneket kell csinálni, de nagyon izgalmas lemez lesz, mert most aztán tényleg minden lesz benne. A század elejé magyar dal, a moldáv instrumentális dallama összekeverve, de nem, áll, nem akarok sok mindent még elárulni, ez ősszel elvileg meg kell, hogy jelenjen. Arra készülünk.
1: Akkor mégiscsak lesznek feladatok a Zűrös Bandával kapcsolatban, néha el kell majd vonulni valahová, hogy akkor megszülessenek azok a dalok.
2: Hát igen, és össze is kell, majd iparkodnunk is kell, mert a nyár az mindenkinek húzós. Uh-huh. Úgyhogy, ha lement a nyár, akkor gőzze. Szerintem szeptembertől neki kell ugrani nagyon.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Kornél, már közeledünk a beszélgetés végéhez. Beszéltünk nagyon sokat a fesztivál múltjáról, jelenéről, zeneiségéről, de nagyvilágfesztivál, július 3-a, 4-e és 5-e. Megbeszéltünk az Zűrös Bandáról, egyéb dolgaidról, és valamikor egy jó, hát szerintem 3-4 órával ezelőtt volt egy ilyen zárójeles félmondatot, hogy arra majd még később kitérek, mert érdemes róla beszélni. Jó magad is egyébként, ugye szakács végzettséggel is rendelkezel, úgyhogy gasztró, azt mondod.
2: Mint ahogy én is egyébként.
1: Igen, de hogy na, mi a helyzet a gasztróval? Mert most már azt lehet látni szerintem, hogyha valaki elmegy fesztiválozni, akkor nem biztos, hogy elég neki egy ilyen, nem tudom, pikpak összepakolt hamburger, hanem hogy legyen gasztró élmény is.
2: Igen. Azt láttuk az elmúlt években, hogy kell gasztró élmény, de kell ilyen pikpak összepakol, egy hotdog, tudod, amit csak így éhes, olcsón, meg valamivel egy kicsit a savat el tudja nyomni egy omrába. De akkor maradjunk a gasztro különlegességeknél. Hát helybéli a Rosinante fogadó, az egy híres, tehát ott nagyon durva szakácsok vannak, és tényleg a maga a fogadó is, oda is érdemes ellátogatni. Ők mindig kitelepülnek, ők is nagyon jóban vagyunk. Lesz még az egy nagyon jó szójáték, hangtechnikai cégeknél dolgoznak barátaim, meg zenész is, Food Fighters a neve a barbecue grillüknek, kitelepülnek hozzánk.
1: Szóval lesznek mindenféle zenei programok, lesznek gyermekprogramok, lesznek finom ételek, és egy kis barbecue is befigyel, vagy legalábbis valami grill. Úgyhogy július 3-a, 4-e, 5-e, de nagy világfesztivál Szigetmonostól.
2: Így van.
1: Kornél, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Varga Kornél, zenész és fesztivál szervezővel beszélgettem, a következő órában pedig Pivonka Richard séffel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a változékony idő. Megszavazta az országgyűlés, hogy legfeljebb 8 évig lehet betölteni a miniszterelnöki posztot. Ittas és bódult vezetőket razziáz a rendőrség.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M6-os autópályán a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a pálya Budapest felé vezető oldalára felhajtó ágat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Nevetséges döntésnek nevezte Orbán Viktor, hogy a Tisza párt kezdeményezésére az országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarországon 2 ciklusig, maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A korábbi miniszterelnök az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Átalakítja portfólióját a MediaWorks, közölte a cég. Holnaptól felfüggesztik a Bors, július 1-től pedig 3 vidéki napi lap a Nógrád megyei, a Heves megyei hírlap és a Komárom-Esztergomi 24 óra nyomtatott kiadását. A tartalmak online lesznek elérhetők. Felfüggesztik a Metropol és a Riposzt weboldalait. Tudatták azt is, hogy az előfizetőket közvetlenül tájékoztatják a változásokról, illetve biztosítják a fennmaradó előfizetési díj visszatérítésének lehetőségét. Nagy-Britanniában is megtiltják a közösségi média használatát a 16 évesnél fiatalabbaknak, jelentette be Keir Starmer kormányfő. Az intézkedés jövő tavasszal léphet életbe. A munkáspárti kormány előzőleg országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren mondtak véleményt, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a 16 éves korhatár kijelölését. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség, az egyhetes akció részeként péntek délelőttől 24 órán keresztül alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas vagy bódult állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Hajnalban 8-15, holnap napközben 24-28 fok várható. A hét második felében melegszik az idő, a hétvégén pedig 35 fokkal beköszönt a kánikula. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Dödölle, Báza keretje és Kopenhága is. Pivonka Rihárd, séffel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

Szentendre végállomás, meg hideg reggelek. Engem vár egy másik élet, azt hiszem ezzel elmegyek. Eddig visszafogtam magam, de most többet engedek. Megszólalok én is, mikor csendbe lettetek. Engem kifordít a közöny, itt ülök a tömeg közön. Továbbra se nyilatkozom, nincs semmihez közöm. Olyan piszok ez a city, lassan megérkezem. Tiszta abszinnal mosom meg a kezem.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztró világában fogunk kalandozni mindenféle nívós és népszerű magyar éttermek és külföldi éttermek konyháját is fogjuk majd említeni, meg egy kicsit a dödöl lekészítésének a mozzanatait is fel fogjuk eleveníteni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Pivonka Richard séf. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello, Ricsi.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, üdvözlök mindenkit.
1: Kezdjük ezzel, mondhatom azt, hogy Ricsi?
2: Abszolút, és kérném is.
1: Köszönöm szépen. Szóval, hogy Zalából egészen Koppenhágáig, így röviden összefoglalva?
2: Röviden, tömören, igen. Lenti kisváros, és igazából jelenleg Koppenhágában tartok.
1: Mióta már? 3-4 éve?
2: Nem, Koppenhágában 2,5 éve.
1: 2,5 éve. Szóval, hogy a világ egyik legnépszerűbb éttermében, vagy sokak által nagyon szeretett éttermébe eljutottál egy zalai kis faluból. Hogy indult neked ez? Állítólag a nagymamád mellett ott sertepert értél, és én már említettem, a dödöllét Zalában nyilván az ugye egy jellegű étel, és akkor a dödölle világából mentél gyorsan a meghódítani a különböző, nem tudom, de fürtojások világát.
2: Gyakorlatilag nagymamámnak köszönhetem szerintem ezt a konyhaművészet szeretetét, mivel hogy igazából tényleg ez elmondható, és ez így igaz, hogy én mellette ott álltam a konyhában, és igyekeztem bármi és minden mozzanatot ellesni. Igazából én nem töltöttem soha egy percet sem vendéglátós iskolában, tehát a gimnázium mellett kezdett el kibontakozni, amellett, hogy igazából én már kiskorom óta tudtam azt, hogy séf akarok lenni.
1: Ez egy későbbi topik lett volna most, hogy behoztad. Egyrészt köszönöm, másrészt foglalkozzunk akkor ezzel. Ott sertepert éltél a nagymamád mellett a nyári konyhában, vagy a sparhelt mellett, tök mindegy,
2: készítették
1: az ételeket. Ennyi. És hogy te nem indultál el azon az úton, amin egyébként azok, akik tudják, hogy ezzel szeretnének foglalkozni, elindulnak. Tehát, hogy nem jártál vendéglátóipari szak középiskolába, nem szereztél magadnak külön szakácsképzettséget. Elmentél gimnáziumba, innen még mehettek történelem tanárnak, elte BTK, de nem, mert hogy a nyarakat azzal töltötted, hogy akkor nézd már Bázókeretjén, milyen menő kis étterem van, megyek stázsolni.
2: Igen, ez igazából így történt, tehát ez gimnázium első osztály után nyarára tehető ez az időszak, itt kezdődött a karrieremnek az első pontja, akkoriban és mai napig is ez egy szerintem tök menő hely a környéken, és így megragadta a figyelmemet, úgyhogy korábban már jártam ott vendégként, és egy totál zseni helynek tartottam, hogy akkor itt induljak el, és itt kezdjem el kibontakoztatni azt, amit jelenleg ahol vagyok.
1: Bázakeretje. Amióta az az étterem ott megnyílt, azóta előszeretettel mennek oda az emberek, és akkor nem tudom, sétálnak 2-3-at a környéken, meg esznek ott valamit. Egyébként pedig, hogyha valaki nincs benne a gasztróba, akkor a Bázakeretjét akkor szokta mondani, hogy menjél el valahová nagyon messzire, és akkor Bázakeretjét említi mellé.
2: Ezt mondhatni. Így van pontosan.
1: Mennyi időt töltöttél ott? Egy nyarat csak?
2: Igazából ezt a nyarat azt ott töltöttem, illetve ugyanaz az év őszén és telén is még voltam ott kisebb-nagyobb megszakításokkal. Leginkább ez így igazából iskola közi szünetekre tehető.
1: Aztán utána egy másik neves étterembe vezetett az utad, és te végigjártad egyébként a Szamár létrát.
2: Ez így igaz.
1: Mi volt a következő?
2: Következő állomás az a Pajta neve étterem volt. Igazából itt ez a Pajta neve étterem úgy jött az életembe, hogy édesanyukámnak ünnepeltük a névnapját, és erre az étteremre esett a választás. Aztán a vacsora végén pedig ott ragadtam a konyhán, és akkor azt követő téli időszakot, a téli szünetet azt ott töltöttem.
1: Hogy kerül be az ember viszonylag fiatalként végzettség nélkül az ilyen konyhákra? Tehát, hogy oda mentél a Bázakeretjei étterembe, vagy a Pajtában, a nem tudom, felszolgálóhoz, szakácshoz, akárkihez, tulajdonoshoz, hogy bocsánat, 16-17 éves vagyok, esetleg dolgozhatok itt, megengeditek? Igaz, hogy nincs végzettségem, otthon csináltam már tojásrántot, tehát beférek?
2: Gyakorlatilag ez úgy nézett ki az én esetemben, hogy a menü végén a Pajtában a tulajdonos hozta ki a számlát, és akkor édesanyám mondta...
1: Nincs pénzem, ledolgozom!
2: Édesanyukám mondta, hogy hát a fiam igazából séfnek készül, és akkor tőlük jött a kérdés, hogy akkor miért nincs itt? Tehát, hogy akkor ez tőlük egy ilyen nagyon aranyos és tök pozitív jelzésértékű dolog volt, és akkor lekísértek a konyhára, ott meg ott ragadtam.
1: Volt Pajta is, és aztán utána jöttek majd az egyéb éttermek, amik már nem biztos, hogy a környékhez kötődnek.
2: Abszolút, a Pajta után és közben az időszakban a Kostas Dantamban Budapestre kerültem, itt egy hónapot stázsoltam, és igazából utána meg már jött minden.
1: Megismerkedtél Jenővel is?
2: Pontosan.
1: Tudnélik Ráccal?
2: Igen.
1: És te lettél a kis alapcsapatának az egyik tagja, talán fogalmazhatok így.
2: Igen.
1: Oda mentél a Jenőhöz, a Rácz Jenőhöz, kezet fogtatok, szia, én vagyok, dolgozol nála? Persze, holnap kezdünk.
2: Ez pedig igaz, az én esetemben úgy nézett ki, hogy amikor a Kostas Dantamban stázsoltam, akkor meghívtak a Sziget Fesztiválra magukkal következő hónapban, augusztusban, hogy dolgozzak velük kint, mert tök látták azt, hogy ambiciózus vagyok, meg voltak velem elégedve az ott töltött egy hónapom során, és akkor kimentem velük, tök fenn volt ez az egész szigetes történet, és egyik nap kijött a Rácz Jenő, és én úgy voltam, hogy én mindenképp szeretnék vele egy fényképet csinálni, úgyhogy kimentem, csináltuk a közös képet, és következő év januárjában ő keresett telefonon.
1: Ó, ráadásul ő hívott téged.
2: Igen.
1: És akkor a Szigetnek a VIP részén csináltátok a gasztrót?
2: Igen.
1: Ott azért oda kellett magatokat tenni rendesen.
2: Hát volt velem meló.
1: Emlékszel még, hogy mi volt a menü, hogy miket csináltatok? Nyilván nem ilyen fine dining étterem, ételek voltak, de hogy azért az alapanyagokra odafigyeltetek meg. Van még, ez sok évvel ezelőtt történt.
2: Volt egy hamburgerünk, arra kimondottan emlékszek, de az is meg volt extrázva, illetve vannak emlékképeim, egy őszi barackos, valamilyen fajta mentás desszertet adtunk.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Pivonka Richard, séf, icipici szünetet tartunk. Aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk, még mindig Pivonka Richard séf ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Ricsi.
3: Sziasztok.
2: Említetted már, vagy beszéltünk róla az elmúlt szűk negyed órában, hogy egyszer csak különböző éttermeknek a konyháján találtad magad viszonylag fiatalon, miközben egyébként a gimnáziumba jártál, és nincsen szakács végzettséged. De hát így is lehet az ember séf. Ennek is indultál, azt mondtad, hogy már nagyon kicsi korodban tudtad, hogy te séf szeretnél lenni, vagy legalábbis konyhán dolgozni szakásként, aztán majd séfként. B-terv nem volt, hogyha az nem jön össze, vagy meggondolod magad, akkor valami más leszel?
3: Kisebb fajta kilengések egyébként voltak, tehát az még számításba jöhetett, hogy esetlegesen a divattal szeretnék foglalkozni, tehát ilyesmi például, hogy stylist, de különösképpen más-más irányba nem, és a konyha az magával ragadott.
2: Említettük már az éttermeket, ahol stázsoltál, és sehol nem volt egyébként hátrányod abból, hogy te a nagymama mellett, meg anyukád mellett megtanultad a különböző konyhai fortejukat, és nem tudom, a kitütemű párolásról fogalmat sem volt, hogy akkor azt hogy kellene csinálni?
3: Igazából ebből semmilyen hátrányom így nem született és nem volt, mert gyakorlatilag ugye mindent megmutatnak a konyhán, hogy az miként és hogyként kell elkészíteni, és ezért is ez az egyik szempont, hogy nem mentem igazából gasztroiskolába, mert hogy az én fejemben totálisan az van, hogyha valaki azt szemtől szembe tanulja meg, és csinálja közben, látja, és tudja, hogy mit kell csinálni, akkor arról már egy olyan fajta képet kap, hogy gyakorlatilag az ott van előtte, és azután a tudatában lesz.
2: Évek óta benne vagy ebben a világban. Egyszer sem származott hátrány abból neked bármelyik konyhán, hogy akkor nem tudsz felmutatni egy certifikátet, hogy akkor nekem van ilyen?
3: Hála Isten, nem.
2: Már 2,5 éve kint vagy Dániában, mindjárt foglalkozunk az ottani élettel, meg az ottani gasztróval, viszont előtte még a szülők mit szóltak hozzá, meg a család, hogy akkor te ezt szeretnéd csinálni?
3: Hála Isten, a családomnak emiatt rengeteget köszönhetek, és nagyon hálás is vagyok mind a mai napig, mivel tőlük egy olyan fajta támogatást kaptam a háttérből, hogy ők ez totálisan beleállnak, hogyha én ezt szeretném csinálni, akkor legyek séf, és viszont az volt az egyetlen kikötés, hogyha már ebbe kezdtem, akkor azt abból maxoljam ki magam.
2: És most hogy állsz ezzel a kimaxolással? Egy pár évvel később.
3: Hál' Isten, most már azért haladok az utamon, amit így elterveztem saját magamnak, és én egyébként meg vagyok elégedve, viszont én mindig úgy gondolom, hogy mindig van új a nap alatt, valamint sosem lehet abba hagyni a tanulást, és folyamatosan fejlődni kell.
2: Külföld. Mindenki, aki nevet szerzett magának, vagy a gasztronómiában elég mélyen benne van, töltött időt valahol külföldön, és ott vagy stázsolt, vagy dolgozott, vagy nem tudom, konyhát vitt, vagy még mindig külföldön dolgozik, vagy csak nem tudom, különböző turnusokban töltött ott időt. Te fogtad magad, és akkor Dánia felé indultál el. Hogy jött az ötlet? Vagy hogy jött a lehetőség? Pályázgattál, interneten szembe jött, vagy onnan is felhívtak, hogy ja, ismerünk.
3: Ez nálam úgy érkezett igazából, hogy én már elég régen kinéztem magamnak az Alchemistet. Tehát ez egy ilyen 17 éves lehettem nagyjából, vagy 18, és én akkor már ezt úgy mélyen elraktároztam magamból, hogy egy nap biztos, hogy itt fogok dolgozni, viszont akkor még elég sok minden állt előttem, hogy valamilyen úton, módon én oda úgynevezettem beküzdjem magam. Ugye ez a pesti éveim után kezdődött, Pesten éltem 3 évet összesen, és utána mindenképpen az volt a fejemben, hogy akkor most külföldre fogok utazni. Előtte soha nem jártam igazából Dániában se a környékén, viszont már akkoriban olyan magas szintű csúcsgasztronómiát létesítettek ott, hogy úgy voltam vele, hogy nekem ott kell lennem.
2: Fogtad magad, összepakoltad a kis bőröndödet, kimentél, bekopogtattál, hogy sziasztok, Richard Pivonka, és a Richard Pivonka, és akkor esetleg bemutató főzhetnék nektek egyet?
3: Igazából azt se tudtam, hogy keresnek-e szakácsod, vagy séfed, vagy bármilyen fajta felvétel lenne abban az időszakban, amikor én jelentkeztem. Elküldtem az önéletrajzomat, és hál' Isten volt pár jó ajánlólevelem is, úgyhogy pár napon belül vissza is szóltak, hogy akkor várnak próbanapra. Ez 2 próbanap volt, totál kimentem az ismeretlenbe, összepakoltam a bőröndömet, és utána pedig visszaszóltak egy hétre, hogy akkor nagyon örülünk, és szeretnénk veled együtt dolgozni.
2: Mit kellett csinálni a próbanapon? Mennyire volt más vagy megterhelő azokhoz a feladatokhoz képest, amiket egyébként az említett éttermekben itt Magyarországon csináltál?
3: Gyakorlatilag, mikor megérkeztem, totálisan az a kép volt, és úgy éreztem magam, mint Alice Csodaországban. Tehát ez a nagyon monumentális étterem, óriási épületre rendelkezik, ahol egyébként ez meg is található. Viszont amilyen nagyon érdekes volt, amikor oda sétáltam, hogy ugye ez egy raktárhelységben, egy ilyen raktárépületnek az egyik része, ez az étterem. Tehát amikor igazából ott voltam, akkor nem tudtam, hogy jó helyen járok-e, mert annyira puritán volt a maga a környezet, hogy egy ilyen totálisan más világ volt ez az egész. Igazából, ha próbanapot nézzük, akkor van egy fogás, amihez az egyik részét kellett előkészítenem. Megterelőnek egyébként kimondottan nem nevezném.
2: Oda mentél, 2 nap volt, ugye? Ez a bizonyos, nem tudom, próbanapok, talán fogalmazzak így. Egy hét múlva, amikor csörgött a telefonod, egy dán, koppenhágai telefonszám. Már itthon voltál Budapesten, vagy még ott, nem tudom, a kis Hableány szobornál grasszáltál egy kapucsinóval a kezedben?
3: Ekkor igazából már december 24-e van, tehát hazaérkeztem Zalába, Lentibe, és édesanyukámmal díszítettük fel éppen a karácsonyfát, és akkor érkezett az üzenet, hogy ők szeretnének velem dolgozni, viszont akkor azt még nem tudták pontosan, hogy január elejétől, avagy következő év, ugyanaz az év, február közepétől. Viszont nekem ebben az időben, tehát kint nem volt se apartmanom, nagyon nem is ismertem senkit, szóval ez elég megterhelő időszak volt. Koppenhágában egyébként is nagyon nehéz jó áron apartmant találni, és itt nekem még az volt a nehezítés, hogy karácsony és szilveszteri időszakon belül.
2: Kellett volna találni valamit január 1-ére. És Koppenhága nem arról híres, hogy ott minden is olcsó, sőt.
3: Sőt, Koppenhága kimondottan nem olcsó.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pivonka Richard, séf, icipici szünetet tartunk, aztán folyt.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Pivonka Richárd séf ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer, szia Ricsi.
3: Üdv mindenkinek.
2: Egyenesen Kopenhágából, vagy most itthon töltesz pár napot, mert a gurméra nyilván hazajöttél.
3: Most egy pár napot itthon töltöttem, igazából csütörtökön landoltam, és mai nappal pedig már zúzok is vissza Kopenhágába.
2: És holnap már dolgozol?
3: Holnap dolgozok már, igen.
2: Nem kapkodod el, nem vagy ideges hajtásban.
3: Hát most kicsit repülőrajd volt az elmúlt időszak, de én úgy szeretem, hogyha három lábban nyomhatom a gázt.
2: Ilyenkor, amikor hazajössz pár napra, akkor irány Zala, Budapesten ismerősök, új éttermek, amelyek megnyíltak, amíg nem voltál itthon, gyorsan mindenhol is mindent megkóstolok, barátokkal egy pacsi, aztán utána...

0: fémjelezve.
1: Erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy milyen terveid vannak, mert vannak ez irányú terveid, viszont milyen fogással készültél, mit csináltál?
0: Gyakorlatilag egy makrélával készültem. A makréla filét lepácoltuk, ehhez csináltam friss fenyőhajtásból egy zöld olajat, ami össze lett emulgálva a miszópasztával. A miszó az egy fermentált szójabab, ebből csinálnak egy pasztát. Ezzel kevertem össze az olajat, ezzel le lett a makréla filé kenve. Ezt követően a pácban még tartalmazott sót, cukrot, illetve frissen reszelt limehéjat, valamint kombut. Kombu az egy alga, ebből készítettem egy port, és igazából ebben állt néhány órán át a hal. Ezt követően lemostam, illetve pihent egy éjszakát a hűtőben. A halamnak a tetejére raktam finger lime-ot, ugye ezt úgy is ismerjük, hogy ez a citrom kaviár, illetve egy olyan zselét, egy olyan gélt, ami umeboshi és friss eperből készült. Az umeboshi az egy sóban eltett japán fermentált szilva, illetve még megtalálható volt rajta szalikornia, ami a tengeri spárgáz, és egy nagyon szexi, nagyon dögös, friss tengeri sós ízt ad az egész élménynek. Virágok tekintetében a kettő kedvencemet használtam, a borágót, illetve a búzavirágot.
1: Azon gondolkodom közben most, hogy így elmondtad, nyilván ízrobbanás, meg ízkavalkád, ami nyilván megy a halhoz, amit említettél, és az ő környezetét próbálja bemutatni, de ez azért kicsit más, mint egy nem tudom, vajon átforgatott krumplis tészta.
0: Ez teljesen más, igen.
1: Hát, hogy ilyet adtál volna valakinek, vagy adnál valakinek, nem tudom, ott lentiben nálatok a hatodik szomszédnak, a dödölle helyett, nem tudom, egy kis szalonna pörccel, vagy akármivel, akkor lehet, hogy furcsán nézne rád, és vakargatnál kicsit homlokát, hogy elítsikém, ezt így, ez mi ez?
0: Elképzelhető, hogy más lenne a benyomás, és nem a várt megszokott visszajelzés, viszont én úgy gondolom, hogy az mindig egy tök jó dolog, hogyha új ízeket kóstol az ember, mert akkor nem ez a megmaradt hagyományos ízekkel fog távozni.
1: Hogyha hazamész lentibe, és családi összejövetel van, mert éppen itthon vagy, és akkor nyilván, ahogy szokott lenni, akkor eszemiszom, dínom, dánom, beszéljük meg az asztalnál, hogy mi történik. A család főz, anyukád főz, és akkor helyi ízek vannak, vagy nem tudom, magyaros ízek vannak, töltött káposzta, paprikás, krumpli, dödölle, vagy ha már itthon vagy, akkor előveszed a különböző féle hallakat, és akkor csinálsz mindenféle varázslatokat a konyhában, és felejtsük el a klasszik magyar ételeket.
0: Ez ebben az esetben úgy szokott kinézni, hogy ilyenkor én szeretek inkább megbújni a feladatok mögött, és élvezni az ízeket, az itthon ízeit. Nagyon is hiányoznak, és kimondottan imádom őket. Úgyhogy egyébként, amikor ilyen családi összejövetel rendezvény van, akkor általában a nagymama és édesanyukám szokott főzni. Úgyhogy viszont azt mindig előre jelzem, hogy véres hurkának kötelezően kell lenni az asztalon.
1: Hogy? Véres hurka rajongó vagy?
0: Én óriási fanja vagyok.
1: Az egyébként nagyon finom is. Ott állatok Kopenhágában van véres hurka? Mert a dán gasztronómia nem a véres hurkáról híres, az a brit szigeteken fordul elő.
0: Ez így van, Kopenhága nem erről híres, úgyhogy ott azt még nem találtam. Lehetséges, elképzelhető, hogy a jövőben kellene oda exportálni valahogyan.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pivonka Richárd, séf, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pivonka Richárd séf ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Ricsi, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Sziasztok.
1: Beszéltünk már arról, hogy hogy kezdted, hogy hogy küzdötted fel magad odáig, hogy most éppen a világ egyik legjobb éttermében főzöl, állsz a konyhában, ugye ez az Alchemist Dániában, Kopenhágában. Arról viszont még nem beszéltünk, csak említetted, hogy még a beszélgetésünk kezdete előtt adáson kívül, hogy egyébként most hát azért jöttél egyedül, mert a stábod már elutazott, mert éppen filmet forgatnak rólad.
2: Gyakorlatilag elindult egy ilyen történet is, jelenleg készül rólam egy dokumentumfilm, viszont a stábomnak a másik kettő tagjának már különféle dolgok miatt már el kellett utazniuk, így jön.
1: Dokumentumfilm készül rólad, magyarországi stáb csinálja, valahol Magyarországon fog ez megjelenni, vagy a dánok meglátták benned az ősi viking vért, és akkor azt mondták, hogy akkor mi majd ezzel a srácsal forgatunk.
2: Nem, ez teljesen Made in Hungary és Made in Zala, úgyhogy a stábomnak a kettő tagja is Zalából származnak. Ez nekem külön szívügyem volt, hogy ez legyen egy ilyen nagyon önazonos és egy hozzám nagyon közel álló emberekkel megalkotott film.
1: Elkészül majd a dokumentumfilm, és hogyha előrefelé nézünk a filmen kívül, mész vissza Dániába, és akkor ott nem tudom, 2-3 évre még tervezel, vagy már vannak újabb ötleteid, hogy akkor hová szeretnél tovább menni?
2: Nyilván egy séfnek mindig fontos az, hogy legyenek jövőbeli tervei. Az még egyelőre maradjon titok, hogy meddig tervezek kint lenni Dániában, viszont a fejemben azért már vannak további tervek is.
1: A további tervek, és persze nem arra vagyok kíváncsi, hogy akkor nem tudom, megálmodtam már valahova a Balaton mellé egy akármilyen éttermet, vagy Zalába, tök mindegy, hanem hogy csak úgy nagyjában egészében nagy vonalakban. Még mindig a tanulás fázisában szeretnél maradni, és akkor maradok külföldön, ha nem is Dániában, de valahol máshol, és akkor egy kis francia gasztronómiát, egy kis olasz gasztronómiát magamba szívok még, vagy most már elég volt a külföldből, és akkor hazajössz, és itthon valósítod meg magad.
2: Igazából én személy szerint úgy érzem, és azt gondolom, hogy én még mindig a tanulás fázisában vagyok, mindig még tovább szeretnék fejlődni, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy még több információ, technológiát és alapanyagismeretet begyűjtsek.
1: Merre felé mennél tovább, hogyha tovább mennél innen Dániából?
2: Hát igazából a japán kultúra és a japán gasztronómia az nagyon foglalkoztat, illetve még Svájc.
1: A gasztronómia a hazája. Franciaország nem nagyon érdekel?
2: Az őszintén nem.
1: Német gasztronómia?
2: Annyira igazából ők nincsenek az én fejemben, úgyhogy én szívesen töltenék el ott húzamosabb időt.
1: Távlati tervekben viszont az szerepel, hogy akkor egy kicsit még dolgozgatsz erre-arra, magadba szívod a megfelelő információkat, technológiákat, tudást, és aztán utána legyen egy Pivonka bisztró.
2: A távlati terveket azt úgy tudnám mondani, hogy egy ilyen 5-6 év múlva szeretnék nyitni saját éttermet, és ebből a továbbiakban egy saját étterembirodalmat akarok kialakítani.
1: Kicsit menjünk rá most már a dolognak az izgalmasabb, számomra izgalmasabb részére, az ízekre, meg a fogásokra, meg az alapanyagokra. Mi az, ami közel áll hozzád egyébként, Ricsi, hogyha ételekről beszélünk? Az imént említetted, hogy milyen fogással készültél a gurméra, és hogy nyilván ez egy ilyen kicsit hűvösebb északi vagy távol-keleti fogás. Ez vagy te, hogy ezeket szereted, vagy azért kicsit nem tudom, menjünk bele a dolognak a dögösebb részébe, és akkor egy csorizóból csinálunk valami jó kis paelját, vagy egy jó olasz pasztát, újra gondolva akármi.
2: Személy szerint úgy vagyok ezzel, hogy vannak kimondott alapanyagok, amik szerintem nagyon-nagyon perverzek és dögösek, és akkor, hogyha ezeket az alapanyagokat fúzionáljuk össze különböző fajta konyhai technológiákkal, akkor abból, és még emellett hozzáadjuk az önazonosságot is, akkor annak a legvégén egy olyan fogásnak, ételnek kell megszületni, ami tényleg önmaga a séf, és azon benne van a névjegye is. Gyakorlatilag inkább ezt tudnám megfogalmazni ezzel kapcsolatban.
1: Vannak kedvenc alapanyagok, vagy kedvenc technológiák?
2: Technológiák egyébként vannak, a szferifikáció az nekem egy nagyon érdekes történet, és abban rengeteg alfaja és válfaja is van, hogy az miként és hogyként lehet, illetve alapanyagokban ugye most jelenleg nyár van, úgyhogy a fehér spárga az, amit én nagyon szeretek használni, és kimondottan előszeretettel vásárlok is. Úgyhogy jelenleg a fehér spárga a szexi, illetve a bodza. Ugye a bodzának most elég nagy szezonja kezd lenni, úgyhogy ebből is már van egy-két gondolat a fejemben, ami megszületett ezzel kapcsolatban.
1: Ez benne van az életedben ott Koppenhágában? Mármint a piacra járás, meg a vásárlás, vagy csak annyi a feladatod, hogy reggel nem tudom, 8-ra, 8:30-re, 9-re, akármikor bemész, és akkor felveszed a kis szakácskabátodat, és akkor már hevíted is a vajat a serpenyőben.
2: A piac, ez így piacra járás, ez nem képezi kint az életem részét, azt inkább szabadidőmben szoktam űzni, és ez engem mindig nagyon feltölt. Tehát az, hogy én szabad napom van reggel, vagy délelőtt bármikor kisétálok a piacra, annak egy olyan hangulata van, ami mindig csak még jobban felerősít.
1: Állítólag te a szakácsok vagy séfek azon csoportjába tartozol, aki azt vallja, hogy pont eleget főztem az étteremben a konyhán, úgyhogy otthon én már inkább csak rendelek egy pizzát, vagy nem tudom, eszek egy falatvajas kenyeret.
2: Ez abszolút engem jellemez. Én úgy vagyok, hogy szabadidőmben nem sokszor, sőt nagyon ritkán főz, főleg saját magamnak, úgyhogy én inkább azoknak a séfeknek a táborát erősítem, aki szabadnapján elmegy a McDonald'sba, és akkor eszik egy jó sajtburgert.
1: Hol etted életed legjobb ételét? Van egyáltalán ilyen, hogy hú, ez életem végig meg fog maradni, ez annyira különleges, annyira finom, annyira, nem tudom, meghatározó volt?
2: Igen, ez tavaly volt szilveszter és karácsony időszakban, kiutaztunk egyet pihenni Dubajba, és a Dabiz Munoz egyik éttermében, a Street Xo-ban volt ez az étel. Az igazából egy japán kalács briós közti átmenet volt, és annak olyan íze volt, textúrája, lágysága, ami nekem egy váó volt.
1: Kis barátaiddal, amikor összejöttök, és nem tudom, valaki ilyen vendégséget tart, és meghív téged is, akkor félve főznek neked, hogy hú, vajon mit fog mondani a pivonka? Vagy megeszi, azt kész, nem foglalkozunk vele, akár ízlik, akár nem.
2: Aki régebbről ismer, ő totál nem parázza ezt a sztorit túl, illetve hogyha például én megyek vendégségbe, de nem annyira közeli az ismerős, akkor én azt mindig szeretem előre jelezni, hogy amiatt, hogy aki vagyok, meg ahol tartok, abszolút semmilyen fajta hűdeháde dologgal nem kell készülni, hogyha van egy jóképű vajas kenyér, azzal is boldog vagyok.
1: Említetted ezt a bizonyos ételt, amivel készültél. Mi volt? Makréla volt, azt így említetted, van. Ugye, meg mindenféle friss fenyőrügy, zöld olaj, meg stb. Mindet is mondtál, meg kombut mondtál hozzá, amivel készültél a gurméra. Te Ricsi, te egy jópofa slambuszot csináltál már valaha bográcsban?
2: Őszintén még nem.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Ha előrefelé nézünk, akkor van még olyan, vagy van-e olyan egyébként? Mert hogyha az alkemisztre gondolok, és ezt így kimondom, akkor nekem nem tudom miért, ilyen molekuláris gasztronómia jut eszembe, hogy akkor az ilyen Heston Blumentáli magasságok, hogy kis kémcsövek, meg füstölök, stb. Stb. És a Heston Blumentál azért nagyon nagy név a szakmában, de hogy van-e olyan, akitől szívesen tanulnál, és ilyen Heston Blumentáli magasságokban van, hogyha nem is a molekuláris gasztronómiában?
2: Abszolút van. Japánban van erre több lokáció is egyébként a különböző éttermeknek a főséfeitől. Tehát ami nekem így tényleg így nagyon imponál, az a japán gasztronómia. És igazából ezt tudnám így mondani.
1: Mennyire tartod a kapcsolatot az itthoni szakmabeliekkel?
2: Hál' Isten, nagyon jó kapcsolatom van velük.
1: Ricsi, akkor jó utat neked visszafelé, Dániába, egyél sok smorrebrodot, nem tudom, így mondják el.
2: Smorrebrod.
1: Így mondják ez?
2: Így, igen.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, amiben most a hétfői program ajánló következik most is Fekete Lacitól már, amit hoztál. Szia!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is! A Média Klikken is megtekinthető a Rendezvú Éjfélkor című magyar retro tévéfilm, amiben két férfi párbeszéde elevenedik meg, akik kapcsolataikról beszélgetnek. Hát úgy itt kendőzetlenül előkerül az élet felfogások, a feleségek, és még sorolhatnánk, hát erre szerintem mindenki rá tud kapcsolódni a valódi életből is, úgyhogy ajánlanám mindenkinek, tehát a Média Klikken is megtekinthető a Rendezvú Éjfélkor című magyar retro tévéfilm.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszi, Roli.

0: magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Varga Kornél zenész és fesztivál szervezővel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Pivonka Richárd séffel beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mekkora szerencse, hogy bekapcsoltatok a Petőfi Rádiót, és hallgathatjátok a magyarokat. Ez volt a Hollywoodtól a szerencse. Hát szerencsétek van, igen. Nagy szerencse. Most pedig következik a Volkész, örökké nem nyerez.

Az egyik kedvencem volt, amit hallottunk, az az Intim Torna Illegál minden kedden. Hát ezt már elmondom ezerszer, nem, minden hétfőn, mert szólognék, hogy írják át a dalt, mert ez így nem fog menni. Következik a Sorbonne Sexual 20-as évek.

Atom, így van. Ez volt az Atom zenekartól a Hátország című dal. Újra hív a rock'n'roll. Csóró rock'n'roll, komolyan mondom, hova hív már? Hát semmi, hát már nem mondok semmit, jó? Inkább nem mondom, de tudjátok, miről szól ez a történet. De nem baj, erről énekelt a Kultúrsztár.

Na ez az a dal, amiről soha nem tudom, hogy mit mondjak. Mert ugye a római nyolcas volt, ami olyan, mint egy ilyen angol uralkodó, na de nem, aki játszott, az pedig az Ördög zenekar. Ah, egy kedvencem következik, gyerekek, a Tortuga.

az alkohol dalát hallottuk, tulajdonképpen ha belegondoltok, ez egy rock himnusz. Nagyon ügyesen eltalálták. Meghívtak ebbe a dalba egy csomó sztárt, például engem, például a Vikidá Gyulát, meg még azt hiszem talán még a Rudán Joe is volt, de mindegy, a rock himnusz egy jó kis dal, és nagyon sok embernek megmozgatja a szívét. Ahogy a depresszió is fogja mondani, csak a zene.

Ez volt Szaszával a Sex Action, hát egy nagyon-nagyon régi dal, nem használ a szó. Most pedig egy nagy, igazi, romantikus sláger következik. Jön az Edda, Ünnep oly szép!

0: Léci.
1: Feró is kemény, meg a rockzene is. Magyarok Nagy Feróval a Petőfi Rádióban.

0: mintha nekünk énekelte volna a Király Hallott című zenekar, az, hogy tűnj el, kérem szépen. Most Gerdával eltűnünk, igen, de jövő héten este 11 órakor hétfőn itt leszünk. Kapcsoljátok be a Petőfi, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: volt a Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
0: Mára pedig az ország

0: dobot. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pihenés, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
2: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, a klasszikus vagy a komoly zenéből indulunk ide, egyéb zenei stílusokat is fogunk érinteni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik meghatározó hegedűművésze, zeneszerző, énekesnője, Szirtes Edina Mókus, köszöntelek.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Nem véletlenül kezdtem ezzel, mert hogy állítólag neked az anyanyelved az a klasszikus, a komoly zene.
2: Azon nevelkedtem valóban, amikor kicsi voltam, beirattak zeneóviba, ott mindenféle kézjelekkel tanultunk szolmizálni, aztán ehhez a tökéletes kerekfejhez, a gomba friszkóval, mert tényleg úgy kezdtem, és úgy kaptam hegedűt a kezembe, akkor még a kezünk alapján választották ki a tanárok, Szabóné Horváth Mártonéni, és onnantól kezdve csak hegedűt tanultam, szóval nagyon sok mindent kell még bepótolni a világból, de aztán hegedű művész lettem egy pár évtized múlva, vagyis hát az alapján diplomáztam, úgyhogy valóban a komoly zene, illetve a klasszikus zene, de szerintem aki tényleg muzsikus, előbb-utóbb, ha nem is itt kezdi, oda fog kanyarodni, vagy érinteni fogja, mint ahogy én is a népzenész és a jazzhez, vagy akármilyen műfajhoz, mert kihagyhatatlan. Szóval elsősorban zenészek vagyunk, másodszorban teljesen mindegy, hogy milyen stílusban muzsikálunk.
1: Ha így végig gondolok mindazon, amit te csináltál az elmúlt évtizedekben, és már nagyon régóta benne vagy a zenei világban, akkor szerintem mondhatom, és persze javíts ki, ha tévedek, hogy a te életed az egy valóra vált álom, mert hogy állítólag 4 éves korodban te már úgy voltál, hogy akkor egyszer majd én csinálok valamit, és csak bő 2 évtizedet kellett rávárni.
2: Abszolút, az egyik mesdjé az életemnek valóban egy kiskoromban ezzel, ahogy említettem, a gomba frizurámmal, ami hófehér volt, álmodoztam, hogy zeneszerző leszek és karmester. Valamiért ezt éreztem. És aztán mai napig is rácsodálkozom, amikor így összeszoktam, vagy hát nem is az, hogy összeszámolni, hanem hogy vannak ilyen levelek, hogy a Művészetek Palotájában ugye folyamatosan műsorom van a Recirkel Társulat által alkotott darabok, amiket most már 2018 óta van szerencsém írni Vági Bencével, és aztán a Kaposvári Színházban, az Operett Színházban, a Pesti Magyar Színházban vannak ilyen musicalek, amiket írtam, és még mindig műsorom van, és akkor így az ember így meg is ilyet, hogy ez biztos, lehet, hogy csak még most álmodom, és majd egyszer felébredek, és ez csak az álom álmodása. De aztán persze a céloknak nincs vége, és útkeresés van abszolút most is, hogy hogyan tovább, főleg ebben a furcsa megborult világban, hogy mivel teszünk a legjobbat, mert mégiscsak szolgálnunk kell azzal, hogy muzsikusok vagyunk, nem pedig magunkat mutogatni, de most a kultúrában szerintem nagyon nagy fordulat lesz, és nem tudjuk, hogy mifelé és hogyan. Szóval én tiszta szívvel és tág karokkal várom, és bízom benne, hogy lesz szükség azokra, akik álmodoznak, és nem pedig betartanak olyan szabályokat, amik tetszetősebbé teszik őket, és ezért sok koncertjük van, hanem még kitartanak amellett, hogy a művészet nem csak magamutogatás, hanem valami sokkal nemesebb cél. És hogyha ehhez támogatást kapunk, akkor elkezdődik egy újabb ágacska virágokkal, bimbókkal, mert ez a saját zenémet, ami tavaly volt pont a Művészetek Palotájában egy bemutatkozó koncert egy új zenekarral is, és például nem tudok koncertet szervezni, és nem sok van, és ez egy kicsit az embert úgy szíven érinti, hogy akkor most feladja, vagy ne adja föl, mit csináljon. Szóval kíváncsian várom a jövőt.
1: Jó, hogy említed ezt, foglalkozzunk ezzel pár mondat erejéig, hogy vannak, akik úgy vannak benne a zenei világban, mint énekesek, előadó művészek vagy zenészek. Fölmennek a színpadra, koncert van 1 órán, másfél órán, 2 órán keresztül, és akkor ők így élik az életüket. Alapvetően te is zenész vagy, de téged a kultúrának nem csak a zene része tart a vonzás körzetében, hanem te annyi minden mással foglalkozol a zenén kívül. Említetted a Vági Bencét, persze említetted a színházakat, tehát hogy neked azért a kultúra, illetve a színpadi megjelenés sokkal többet jelent.
2: Azért, mert szerintem a művészet egy egyetemes létezés, és a művészeknek nem az a lényegük, hogy magukat mutogassák és hajolgasson, és a produkcióként felvegyék a tiszteletdíjat, hanem mégiscsak nekünk lelket és szellemet, tudom, nagyon nagy képű, de nem adhatjuk föl, szóval nekünk ezt kell ébreszteni, ha nem is tudjuk vezetni, de legalább így néha megsimogatni, vagy picit így feléleszteni, hogyha már nagyon punnyadozik sok szellem, és beéri sok furcsa dologgal, ami sekélyesnek tűnik. És például a Művészetek Völgye, ahol van egy saját udvarom, az azért jó, mert ott ugye 10 napig pont olyan barátaim, olyan muzsikusok, olyan mindennel foglalkozó és érző művészek lépnek föl, akik nem arról híresek, hogy nagyon híresek, hanem a szívükről és a hitükről. És én azt gondolom, hogy ezt még nem nagyon vállalta föl senki, hogy olyan meccénása legyen azoknak, ami nem éri meg, lássuk be, anyagilag, csak szellem, szív szempontjából, mert én magam is azért, tehát én magam is, amikor találkozom egy-két emberrel, aki odajön hozzám, akár az utcán is, könnyes szemmel, csak hagy öleljen meg, mert annyi sokat adott egy-egy vers, amit megzenésítettem, ezt nem lehet pénzé váltani. Viszont én nem tudok felmutatni egy Budapest Parkos koncertet, nem soha az életemben, pedig lássuk be, minden zenész szeretne játszani egyszer mondjuk ott.
1: Te is szeretnél, hogyha
2: igen,
1: már
2: nagyon. Persze nagyon belennék rezelve, szóval lehet, hogy össze-vissza játszani, de ha csak kapnék 5 percet, csodálatos lenne, mert azért tudom jól, nyilván a Havasi Balázs révén, meg egy-két olyan produkció, ami nagyon nagy tömegeket vonz, hogy azért annak is megvan a varázsa, szóval tökre megértem a populáris zenészeket vagy előadókat, mert az is varázslat, de én hiszek egy ilyen egyetemesebb dologban, ami tényleg a lelket, a szellemet, ezt az egész egységet szolgálja, amiért emberek vagyunk, és ennek van egy része, hogy nem adhatjuk el magunkat akkor sem, hogyha nehezebb ez az út. Nem tudok olyan slágert írni, próbáltam, de egyszerűen nem megy. Hát, ami így bedübörgi az étert, és akkor már is kitágulnak a színpadok a sok emberrel, viszont marad egy-egy ember könnyes szemmel is ülelkezve. Tehát én ezt nem érzem kevesebbnek.
1: Erre pont rákérdeztem volna későbbiekben, és akkor, hogyha említed, akkor foglalkozunk vele itt pár mondat erejéig még hozzá azzal, hogy azt említetted, hogy nektek az a feladatotok, hogy akkor ébresztgetni kell, meg simogatni kell.
2: Igen.
1: És hiába írsz te bármilyen dalt, hogyha egyébként az, vagy azok, akik ott állnak a nézőtéren, valahogy nem tudnak kapcsolódni hozzá. Lehet, hogy szíved, lelked beleteszed. Kell, hogy legyen a közönség és az előadó között.
2: Igen,
1: valamilyen láthatatlan.
2: Ez abszolút így van, de ez annyira durva, hogy ezek ilyen mindenféle teóriák, meg tézisek, amiket itt megfejtünk, itt-ott, mert hogy mindenki ezzel foglalkozik. De a szín, húsvér valóság, amikor ott állok a színpadon, még soha nem volt olyan, hogy hát ez túl művészi, én ezt nem hallgatom. Tehát még gyilkosoknak is játszottam a börtönben, emlékszem, vagy valami 400 gyilkosnak a Csillagbörtönben, és síri csöndben hallgat, sőt, tehát az egyik legmeghatározóbb élmény volt, hogy micsoda nyitottsággal hallgatják a zenét, szóval nincs határ az őszinte odaadásnak. És hogyha mi muzsikusok, ha megszól a hegedű, de számtalan szó volt olyan, hogy nyilván Erdély az más, mert a Erdélyben előveszem a hegedűt és megszólal, elkezdenek sírni azért, mert tök más jelent, és persze akkor én is bőgök, az egész koncert egy bőgésbe torkol, mert hogy nekik az, hogy az a fajta hegedű hang szólal meg, ami az anyaföldhöz, meg ez az egységhez vezeti, vagy ébreszti a szívüket, az elképesztő erős, de ha Isten látja lelkem, hogy akármikor a legdurvább özönben is, hogyha nekem a Művészetek Völgyén is volt olyan, hogy dübörgött 5 színpad körülöttem, és én eljátszottam egy tök szomorú verset, és ott ültünk percekig síri csöndben együtt, és csak néztük egymást, és nem hittem el, hogy az atyaig most ezt álmodom, vagy igaz. Tehát mindenen átmegy az igazság, az őszinteség és az a hit, mert ez a legegységesebb és legnagyobb erő szerintem, szóval nem adhatjuk fel, de kicsit kívül a hétköznapom, amikor bandukolok, és mindig látom, hogy mindenkinek őrületes számok forognak, meg rivald a fény. Hát, nekem tegnap oda jöttek 2, és aztán persze, én ezt nem cserélném el, de lássuk be, hogy minden nap meg kell vívni ezt a harcot.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szirtes Edina Mókus, énekesnő, dalszerző, előadó művész, hegedű művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szirtes Edina Mókus, énekesnő, dalszerző, hegedűművész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer itt nálunk.
3: Köszönöm.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, és említetted Erdélyt, meg említetted a Vági Bencénket. Kezdjük Erdéllyel, aztán majd megyünk a Solus Amorra. Mert hogy egyébként a te életedben említetted, hogy az anyanyelved ugye a komoly vagy a klasszikus zene, de hogy a népzene, illetve a különböző tájegységek zené is azért eléggé erősen ott van.
3: Ez annyira egyszerű volt, mert elkezdtem muzsikusokkal barátkozni, és nem csak klasszikus zenészekkel, és minden muzsikus hozott egy világot a zenevilágából, a népzenészek a népzenevilágát, és a jazzzenészek a jazzzenét, sőt én blues zenével kezdtem énekelni, nem klasszikus zenét, vagy nem klasszikus zenét játszani. Aretha Franklin, meg Ray Charles, meg ilyen dalokat, hogy nagyon szerettem énekelni, meg a mai napig is, és egyszerűen csak azt vettem észre, hogy mindenki a saját világában elképesztő odaadó és imádja, amit csinál, és nagyon könnyű volt csatlakozni. Onnantól kezdve már csak az inspirált, hogy látom, hogy hogy szeretik, hogy hogy él minden műfaj. És én elkezdtem olyan zenét írni, amiben mind benne van, akár a Reszkilkő társulatnak, a Paradízum, vagy a Solus Amor, vagy az Ima, vagy a Myland, amikhez volt szerencsém zenét írni, ezek mind olyan világ, ami a klasszikus zene az alapja, de elég erős népzenei behatás van benne, sőt, van benne nagyon durva, ilyen dübörgő techno, vagy nem tudom, ezeket a műfajokat nem tudom, szóval ilyen dobgrúvokkal átszőtt valami, amiket így kitalálok, és nyilván egy koreográfiánál nagyon fontos, hogy minden lépésre, minden másodperce történjen, de a saját zenémben is ezt a határtalanságot keresem, szóval, és tényleg azért, mert inspirál az a szeretet, ahogy a muzsikus társaimban látom, hogy élik a saját általuk választott műfajt, stílust.
2: Még mielőtt a Vági Bencékkel foglalkozunk, azelőtt odáig tekergessük már vissza kicsit az időkerekét, kb. Egyidősek vagyunk, ugyanazokon a zenéken szocializálódtunk, ami nem tudom, a közösségi életet jelenti. Te tanultál elég komolyan mindenféle zenei stílusokat, ott volt a hegedülkezetben, hegedűművész lettél, hogy egyébként, nem tudom, 15, 16, 18 éves korodban ilyen kicsit könnyedebb zenék, nem tudom, csajokkal, diszkóba megyünk. Ilyen volt Szirtesedén a Mókus életében?
3: Egyetlen egyszer voltam egy ilyen táncos helyen, egy művelődés házban, akkor még ott voltam, ahonnan mentő vittem, mert valaki a lábamhoz odarúgott egy üveget, és kivágott egy darabot, és így bocsánat, nem mondom el, ha valaki esetleg gyengébb, szóval összevarták a kis lábikomat, szóval többé nem mentem diszkóba, csak amikor voltak ilyen DJ-vel, volt egy turné, egy hakni, amikor DJ jött, és akkor ott ráhegedültünk, ráénekeltem, az nagyon mókás volt amúgy, de bevallom töredelmesen, hogy én Stevie Wondert és Michael Jacksont hallgattam, amikor 15 éves voltam, és akkor így leszettem ezeket a dalokat, és ilyen kamu angolal énekeltem a zongorán. Tehát az az éneklés, meg az a zenei világ, az nekem, meg a Jackson 5, meg ez az egész világ, ez elbűvölt, és úgy jött a fekete népek zenéje, meg az az éneklés, tehát ahogy mondtam, utána pár év múlva elkezdtem a konzis zenekarban ilyen, hát bluesokat kezdtünk játszani, hát nyilván tök bénán, meg a mai napig tanuljuk ezt, de az odaadásunk az rendkívüli volt, és ez volt nekünk a könnyű zenei tanulás első lépései.
2: A másik, amit már említettél, és én is említettem, ez a bizonyos Reszkilkő társulat. Uh-huh. A Bencéken hogy kezdődött az együttműködés, akik egyébként az elmúlt években egy világszerte ismert, az egyik legismertebb új cirkuszi társulat lettek?
3: Igazából nagyon szerencsés vagyok, mert Bence, mint jó rendező, koreográfus, producer figyel, és ő kifigyelt ilyen zenészeket, szóval előttem is voltak zenészek, akiknek a munkásságát figyelve megkeresett, és a Myland volt az első próbadarab is, mivel megnyerte ezt a Fringe Festivalt Nagy-Britanniában, illetve Skóciában 4600 előadás közül a legjobb előadás díját, ezért maradhattam a társulatban, de hát nyilván ez egy sokkal komolyabb munkaviszony lett, mert tényleg együtt alkotunk, és nagyon nagy szerencsém van, mert egy olyan zenei világot teremthetek, ami sehol máshol nem, most ezt a szót mondom, hogy kell, mert tényleg ehhez az új cirkusz műfajhoz, ami nem csak artista művészet, hanem kortástánc, balett, minden, ami mozgás művészet, és ugye ez nagyon nagy alapjaiban, nagyon nagy százalékban a klasszikus zenén alapszik, vagy alapul, de ahogy mondottam, minden felüti benne a fejét, és hát egyébként amikor Lázár Ervin musicalt írtam a operáciázba, a Szegény Johnny és Árnika, ott is az volt, hogy általában az ember egy világot próbált teremteni ahhoz, akit például én Lázár Ervin megszállott vagyok, tehát azok a mesék, meg azok a novellák ott végén van, meg az egész világa, az a végtelen jóság és szelítség, és egyszerűen azt hallottam, hogy kell neki egy világot tanulni. Nem tudom, hogy mi a műfaja. Lázár Ervin a műfaja. Az ő karakteré, az ő szeretete hívta elő. És aztán lehet fejtegetni, hogy picit etnós, picit klasszikus zenész, ilyen olyan, de nem ez a lényege, hanem hogy Lázár Ervin lelke az a zenei világ. Úgyhogy így születnek a zenék általában.
2: Ha már zenék születéséről beszélünk, hogyha veszünk egy József Attila verset, vagy veszünk egy, ugye azzal indult neked sok évvel ezelőtt, talán, ha minden igaz, meg veszünk egy Lázár Ervint, akkor ott megvan már adva a szöveg, amit elolvas az ember, és akkor mindenféle filmek futnak majd a fejében, amihez majd jönnek a gondolatok, meg jönnek a nem tudom, különböző dallamok. Hogyha nincs megírt szöveg, hanem egyszerűen csak egy zenének kell jönnie, akkor mi kell, hogy a háttérben legyen?
3: Ugye, hogy ez csodálatos kérdés, mert soha nem a zene az első, a gondolat. Tehát azért jó egy vers, mert az magában hordoz egy nagyon durva energiát, akár csak a József Attila Mámor. De hogy az én esetemben tényleg az van, hogy akkor kell, hogy legyen bennem egy vágy, hogy éppen, de mindig, hogyha nem is szólal meg a zeneműben a vers, akkor is tudom, hogy az a vers, vagy az a gondolat, vagy éppen a lelki állapot, mert lássuk be, hogy én tudom, hogy az irodalomtanár azt mondta, hogy nem mondhatjuk, hogy azt érezte az író, csak azt írta le, de én azt gondolom, hogy de, tökéletesen József Attila beleszakadt, és meghalt ezerszer, és újra született, és teremtett, én magam is így élem a verseit, meg hát sorolhatnám, és amikor egy szép ernő így szerettem volna élni, akkor minden halandóval beszélni, mindenkinek nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni. Gondoljuk bele ebben a négy sorba, hogy micsoda útmutató, annak már van egy energiája, és akkor az ember erre gondol, akkor születik a zene. Önmagában nem hiszek a zenében. Csak abban hiszek, hogy van egy egységes vágy az emberi lélekben, tudatban, és mivel én muzsikus lettem, ezért zenét hallok hozzá, de egy költőt, ugyanúgy inspirál, de egy emberi jóság. Ha valakivel találkozom, és olyan ember, vagy olyan fazon, vagy olyan hihetetlen tudása van, vagy olyan megjelenése, az már magában hordoz egy energiát, és én eljátszom. Tehát nem a hangokon gondolkozom, hanem inspirál minden, ami körülvesz.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szirtes Edina Mókus, énekesnő, hegedűművész, előadó művész, dalszerző, mindjárt folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Szirtes Edina Mókus ül velem szemben a stúdióban. Énekesnő, előadó, művész, dalszerző, zeneszerző. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Én is mindenkit.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. Formációkról még nem beszéltünk. Volt pár az elmúlt évtizedekben. Most mi az, ami működik még?
3: Ez nagyon aktuális kérdés a tekintetben, hogy a nagy formációkat nem lehet annyira eladni, bocsánat, hogy így mondom, de tényleg a meccénás, a meccenatúra tartja el a művészeket, ezt tudjuk jól, és ezért megint nagyon sok, vagy sokkal többet lúperezem, tehát egyedül megyek, mert nem állhat meg a zene, vagy duóban megyünk, most egy hegedű duó koncertem lesz, de mindig, ha hiszik, ha nem, vagy ha hiszitek, ha nem, mindig van egy felkérés, akkor megtaláljuk a legideálisabbat a helyszín, mert ha egy templomba játszunk, akkor nyilván akusztikusan vonósokkal megyek, de van egy etnoszimfonikus koncertsorozat, ami például nem tudom, majd 30 embert érint, szóval az egy személyestől 30 emberig mindig, és az, ami alkalom, ami meghív minket. Hát, hogy az irodalom a lényeg, akkor verseket fogok énekelni, de ha valami nagy fesztivál van, és meghívnak, akkor megyek a saját zenekarommal, ami 7 tagú, és az a legpopulárisabb az én műfajomon belül, ahol dob van, gitár, cimbalom, 2 fúvós, tehát az a leg, úgymond táncosabb. Tehát ez tényleg mindig az alkalom és a megbízóval egyeztetett formáció lesz, ami aztán fellép.
2: A looperre a későbbiekben pont rákérdeztem volna, hogyha arra gondolok, hogy Szirtes Edina Mókus és a te munkásságod megjelenik hirtelen az elmúlt évtizedekben bemutatott munkásságod a szemeim előtt, akkor én nagyon nehezen tudok hozzá loopert passzítani, mert nem tudom, hogy az olyan furcsán áll egymásnak, és mégis megtanultad, és mégis használod, és mégis ugyanazok a gondolatok jönnek ki belőle.
3: Igazából azt szeretem benne, mert hát ugye amikor zenét szerkeztek ott is a számítógéppel, meg ezekkel a programokkal, elképesztő dolgokat lehet ebben. Most ne is benyújj benne, aki használja, pontosan tudod, hogy végtelen tárházol. Ez az, amikor a gép a szeretet meg az emberi odaadása által tényleg csodákra képes. Tudjuk, hogy már létezik nélkülünk is, és elképesztő. Tényleg megdöbbentő, amire képes, de azért most még egy looper esetében kell, hogy ott legyen egy kis emberke, aki nyomogatja azokat a gombokat, és én azt szeretem benne, hogy úgy szolgálja a zenét, hogy tényleg soha nem lennék képes egyedül egy kórus felénekelni, de a looper által igen. Szóval ez egy olyan ajándéka, amit abszolút üdvözlök szeretettel.
2: És hát az ott születik meg nyilván, igen, a színpadon az az előadás, adhok jelleggel, és abszolút, mégis profivá válik. Most a háttérben van egyébként munka, Edina. Tehát, hogy születnek új dalok, esetleg vannak gondolatok
3: rengeteg
2: arra, hogy akkor mit kellene?
3: Például most lesz egy Kisherceg balett zene, amit írnom kell június 30

0: Soha senki nem ér rá. Elképesztő, csodálatos muzsikusok vannak, és pontosan tudják a muzsikus barátaink, hogy mennyi egyeztetése jár akár egy koncert is, mert hogy kicsi az ország, aha, és nagyon sok helyen játszik minden zenész.
1: Kicsit elindította a gondolataimat ez, amit említettél, a kis herceg meg a balett. Uh-huh. És ez pont az, amiről már beszéltünk, hogy megvan ugye a szöveg, és akkor ahhoz kell írni valamit. És nem tudom miért, nekem az jutott eszembe, ha kis herceg baletthez kell akármilyen zenét írni, akkor annak franciás felütése kell, hogy legyen.
0: Ezt gondolja az ember, én megmondom őszintén, hogy nem is... Tehát még ott tartok, hogy van egy ilyen eszencia a fejemben, hogy egy nagyon törékeny, egy mesebeli világ, ami igen, közel áll a chanson és a klasszikus zenének a keverékét. Tehát egy törékeny, olyan, mint egy mesedoboz, amit kinyitunk. Kicsit az. De ez, mondom, így születik. Aztán pont ma beszélek a koreográfus hölgyel, hogy végig már dramaturgiai pontok szerint hány perces a nyitás, a többi, miről szóljon, hogy épül fel, úgyhogy itt tart abszolút.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Szirtes Edina Mókus, énekesnő, dalszerző, hegedű művész, előadó művész. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szirtes Edina, mókus, énekesnő, hegedűművész, dalszerző, zeneszerző, meg annyi titulust mondhatnék ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek.
2: Én is köszönöm.
1: Beszéltünk a Kishercegről, beszéltünk József Attiláról, illetve József Attila versekről, amelyek meglettek zenésítve, így germanizálva általad. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy ezek a bizonyos stílusok, illetve ezek közül valamelyik, vagy a Szirtes Edina mókusnak a sajátos stílusa, amit kialakított, az hogy passzol a Cutor Zoli stílusához, aki szintén ott lesz ezen a bizonyos előadáson.
2: Liba Bőr koncert, ugye? Akármilyen hihetetlen, Cutor Zoli volt az első menő befutott muzsikus, akivel játszhattam, hiszen Szegeden jártam a Konziba, és ő beválogatott vokálosnak. És akkor a Cutor Nettivel, meg talán volt még valaki, szóval három kis csajszíjat vokáloztunk, a Nyers, akkor még Nyers volt koncerteken, és akkor mentünk fesztiválokra, az nagyon nagy élmény volt, nagyon kicsi voltam, és akkor beledobtak a mély vízbe ez a, hát nem tudom, a rock and roll élet, a férfiak, a menő srácok a színpadon, sikítozó tömeg, mi meg ott szóval én egyébként nagyon élveztem, az nagyon érdekes, egy klasszikus zenei élethez képest, ez egy nem is tudom micsoda élmény és micsoda izgalom volt akkor, és akármilyen furcsa, én nagyon szerettem el beszélgetni, elképesztő intelligens embernek tartom, és nukat tanultam tőle is, aki akkor még, aki nem tudta, hogy barátok vagyunk, de Szegedről van egyfajta beszélstílus, hogy felismerték bennem is az övét, meg én most már nem tudom ezt megállítani, már 30 év, vagy nem tudom menni, de tényleg az van, hogy ott egy picike mag volt Szegeden, és tényleg összejártunk, és tényleg nagyon sokat tanulhattam tőlük, meg az ő, ott töltem próbán, láttam, hogy instruálja a basszusgitárt, a gitárt, stb. Dobot, tehát soha nem hallottam még ilyet azelőtt. Úgyhogy nekem nagyon is közel áll ez az egész, amit ő képvisel, és abszolút erős egyéniségnek tartom, és nagyon szeretem a humorát, amit tudom, hogy cinikus, de én mindig vihorászom ezen, úgyhogy üdvözlöm, és várom a produkciót.
1: 23-án lesz egy elég nagyszabású koncert, egy show műsor az arénában, ahol többek között a Cutor Zoli is ott lesz, Szirtes Edina, a mókus is ott lesz, és meg annyi énekest, vagy előadó művészt említhetnék. Tényleg tüzet fogtok gyújtani majd az arénában?
2: Ez meglepetés, de igen, egy óriási, az egész eszenciája az, amikor kicsik voltunk, és tényleg mindenki volt táborba, és tényleg azért zenéltünk, tök mindegy, milyen bénán, meg milyen dalokat, mert az a egységet, az együtt érzést kovácsolta bennünk, ahogy együtt voltunk, senki nem akarta abba hagyni, de egyébként most is tuti, hogy a fiatalok akár lehet, hogy rappelnek, tök mindegy, de amikor az a közösség formál, hogy együtt mondják a szöveget, mert mindenkinek a szívét képviseli, az érzelmeik, az éppen aktuális helyzetet, szóval sokkal fontosabb annál, hogy mi ott produkciózunk, és nem is koncert, ezt a producer László is, és minden Pintér Tiborra volt egy, mert a gyerekkorussal, a Bakástéri Általános Iskola a gyerekkorusával is lesz közös produkció, meg már volt is próbánk, és tényleg az van, hogy itt túl kell lépnünk azon, hogy produkcióit egyszerűen együtt kell énekelnünk. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van egy pici magocska a szívébe, ami őrzi ezt az emléket. Még a kis béna otthoni karácsonyi éneklés is hogy kimozdítja, nem? Hogy megváltozik az együtt énekléstől valami, és ennek ez a csodája, a lényeg, hogy el sem tudom képzelni, milyen ott 10 000 ember együtt énekli a azokat a dalokat, amit lehet, hogy nem is soha nem énekelném otthon, de együtt valamiért okoz egy ilyen kis csodát.
1: Ez egy a Szent Iván éhez kötődő koncert vagy show műsor lesz, ahol egyébként az ott résztvevők vagy előre megkapják az adott daloknak a szövegét, vagy letölthetik valahonnan, de ki is lesz vetítve. Szóval, hogy direkt olyan koncertet csináltok, hogy akkor ez ilyen közös éneklés.
2: Abszolút,
1: legyen.
2: Ez a lényege, és szerintem nagyon nagy szükség van. És tiszta szívvel üdvözlöm, és köszönöm ezt az ötletet, mert együtt éneklés után egyszerűen eltűnik a harag, a gyűlölködés, és egyszerűen ez olyan csodát teremt, legalább arra az egy órára, legalább arra a pici időre ott együtt énekelni, aki kórusban nevelkedett, pontosan tudja, hogy milyen élményt okoz a léleknek, úgyhogy, de hát egy édesanyja a kisgyerekének, vagy amikor lépkednek együtt az óviból haza, az éneket nem szabad abba hagyni, történjen bármi, együtt kell énekelnünk, mert valamit átemel, valami fölé íveli a kis lelkeket is, egy egységet kovácsol, szerintem nagyon nagy szükségünk van most erre, úgyhogy én mindenkit igazából erre az együtt érzem. érzésre hívok szeretettel a dalok segítségével.
1: Megvan már, hogy mit viszel 23-án az arénába a Liba bőrre.
2: Hegedűt. Azt nem kell, mert nekem hegedülnöm is kell. Vannak dalok, és hát ezt mondta egyébként, tök jó az instrukció, mert így a muzsikusokkal a próbákról, meg ahogy beszélünk, hogy bárki bármit csinálhat. Aha. Tehát, hogy ez ennek pont az a lényeg, hogy nehogy begyakorol dolgok legyenek, hanem hogy együtt ott megfogom a hangszerem, és ott fogok sírni a közönséggel, a tömeggel együtt.
1: Ez lesz tehát az arénában, 23-án, Szent Iván éjjelén, vagy pontosabban előtte egy nappal, igen, és akkor közös éneklés, a címe az, hogy Liba bőr. Ezen kívül mi az, ami előtted van? Még említetted nem egyszer, nem kétszer ugye a Művészetek Völgyét, igen, az nyilván lesz ebben az évben is, és mi van még a nyáron, Edina?
2: Vannak koncertek, természetesen ilyen fesztivál, Veszprémben lesz, van az a jazz napok, elfejtettem a nevét, mindegy, ami nagyon nagy ajándék Nagy Ádámékkal, neki van a Zsivány Jazz formáció, és hát közösségünk van, most már nem csak zenei, hanem baráti, és sokat szoktunk együtt muzsikálni, alkotni, minden koncert ajándék, amit együtt játszhatunk, hogy ő az ő triójával, meg én, úgyhogy velük is fogunk játszani többször. Itt-ott tényleg a koncertek, meg ez az alkotás, a zeneszerzés, és ahogy mondtam, kíváncsian várjuk, és nagyon nyitott szívvel és karokkal, mert most változás van a kultúrában, ezt szerintem mindenki érzi. Megmondom, töredelmesen bevallom, hogy ősztől vannak koncertek Műpába, a Talambának vendége leszek, meg vannak ilyen, a Elfesztivál is lesz egy műpás koncert, az egy Freestyle Chamber Orchestra, egy jazz formáció, Nagy János jazz zongorista vezetésvel, de ezek úgymond koncertek, nem pedig egy tovább lépés valami felé, amit én is keresek. Ezt, amit az elején is mondtam, hogy valahogy formálni kellene tovább ezt a világot, és úgy érzem, hogy lehet, hogy most lesz értelme, és összefogunk, és teremteni egy olyan művészi közösséget, ahol tényleg az az érték és az a hit számít, ami a legfontosabb nekünk.
1: Utolsó kérdések egyike a végére, Edina. Eleddig zenéről beszélgettünk, meg színházról, meg koncertekről beszélgettünk. Olybá tűnik az elmúlt szűk egy órából kifolyólag, hogy neked semmi más nincs az életedben, csak zene, dalszerzés, előadó, művészet, mással nem foglalkozol.
2: Tegnap megszereltem a locsoló csapot otthonak, mert szétspriccelődött a kerti csapból, és elmentem a boltba, és ott minden alkatrészt megvettem, hát ha valamelyik jó lesz, és jó lett az egyik, szóval nagyon szeretem a hangos könyveket. Aha. Jó, persze, az is tudom. Tehát igen, kapcsolatot kell teremteni a földdel, hát a barátaim által tudok, mert csodálatos barátaim vannak, meg ölelgetni szoktam a fákat, tudom, ez ilyen furcsa, meg nyálas, de egyszerűen nagyon szeretem a fákat, egészen más hova emelik ezt a földi létet, úgyhogy nagyon sok közöm van végül is így a földhöz, de kétség kívül a zene az 99%-ban jelen van, igen.
1: Edina, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
2: Én is.
1: Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen. Mai

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha már úgy alakult, hogy ébren kell lennünk így kedden hajnalban június 16-án, akkor miért is ne hallgathatnánk együtt jó hazai zenéket? Tarts velem a folytatásban. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, hozom mindjárt Bársony Bálintot, de előbb Denebsz érkezik, és a Bailado.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag